0: előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztősója. Tarts minden hétköznap reggel I és Rolanddal

Itt se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe,

0: Ha a zene a lélek tükröződése, akkor mi vagyunk a legszebb tükör. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Akinek fáj.

másnapra tuti nem leszek itt se ébredésre. Senki nem tudom megfogni kb. De megmentelek, nem leszel a sok zsiványé. Figyelj baba, most jön a legjobb finálé. Megcsukolak, te leszel a csó.

Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan!

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és

következő sláger garantáltan magyar. És garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig vele.

0: óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től.

el egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora! Legyen tánc! A Light Session mai rezidense, BR

Épp álomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Riedl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Még egy órát! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session lemezjátszói mögött ma BRK.

volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Elhozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolod nálunk a bulira.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Csökkent a sertés és csirkehús kiskereskedelmi beszerzési ára. Guzi Blanka aranyérmet nyert a kínai öttusa világbajnokságon. Bányásznap lesz Oroszlányban. Hozom a részleteket, a mikrofon mögött Nemes Kitti. Augusztus elejére a tavalyi azonos időszakhoz képest csökkent a sertés és a csirkehús kiskereskedelmi beszerzési ára, olvasható az Agrárközgazdasági Intézet összesítéseiben. Az AKI piaci árinformációs rendszer 33. heti adatai alapján a nyers sertéshúsok kiskereskedelmi beszerzési árai 10-23% közötti mértékben csökkentek, a legnagyobb mértékben a sertés combé, amely csont nélkül mintegy 1130 forintba került, ami az egy évvel korábbi ár 77%-a. A darált sertéshús csak nem 13%-kal lett olcsóbb egy év alatt. A csirke és a csirkemálfilé kiskereskedelmi beszerzési ára éves összevetésben körülbelül 5-10% közötti mértékben csökkent a 33. héten. Szeptember 4-e és 6-a között rendezik meg a 76. bányász és 34. villamosnapok programot Oroszlányban. Lesz többek között kiállítás és könyvbemutató, mécseses felvonulás, csilletoló verseny, veterán autók bemutató, felép többek mellett a Latány Bene 27, a Dániel Balázs trió és Pribojszki Mátyás, Soltész Rezső, Szulák Andrea és Csárdi nagy koncert is lesz. A részletes programot Oroszlányváros honlapján találják. És végül sport, Guzi Blanka 2 ezüst után aranyérmet nyert a kínai öttusa világbajnokságon Kuzsánkban. A táblavívásban a negyed döntőig jutott és 6. lett, majd az akadálypályán és a 100 méteres úszásban is a 3. időt ért el. Guzi Blanka tavaly és tavaly előtt ezüstérmes volt a világbajnokságon, a párizsi olimpián 4.-ként végzett, augusztus elején pedig a dobogó 3. fokára állhatott fel az isztambuli Európa-bajnokságon. A magyar versenyzők 12 éremmel, 4 arannyal, 7 ezüsttel és 1 bronzzal zárták a poznáni kajakkenu világbajnokságot, amely az olimpiai kvalifikációs sorozat kiemelt állomása volt. A vasárnap délutáni 5000 méteres versenyekben 1 első és 2 második helyet harcoltak ki a csapat tagjai, míg az 5-karikás számokban 1-1 arany, ezüst és bronzérem lett a mérleg.
0: Időjárás.
1: Ma sok napsütés valószínű, csak késő délután este felé kezd növekedni a felhőzet, de napközben számottevő csapadék még nem várható. A szelet napközben élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet reggel 16, délután pedig 33 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak

0: Rossz Morgan, Best of, Így és Rolanddal és Riddle Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Ezt láttad, hogy Trump mit csinál? Már sok mindent csinál, de láttad az új nagy elmefutását, vagy az ilyen megszaladt az agya dolgot?
2: Szerintem erről most lemaradtam, de úgy érzem, meg fogod velünk osztani.
1: Meg fogom osztani, mert ez zseniális. Képzeld el, hát bement az ovális irodába. Ő ott ugye szokott lenni. És annyit lehetett észrevenni, hogy leül egy papír köteg elé valamit aláírni. De már a földrajztudósok, tehát te például észlelted volna, hogy valami nem jó mögötte. Kim volt egy térkép, ami egy picit így át volt rajzolva. És kiderült, hogy tudod, mit írt alá? Azt írta alá, és már ott volt a táblán az új verzió mögötte, hogy az Ontario tavat mostantól Amerika tóként kell nyilvántartani.
2: Az fontos.
1: Mekkora? Az amerikai hatóságoknak ezt rendeletbe szabta. Kanadát ugyanakkor semmi nem kötelezi erre a névváltoztatásra, és nyilván nem is fogják meglépni. Arról van szó, hogy lenyilatkozta az amerikai elnök, hogy bár a kanadai embereket szereti, de a vezetőikkel baja van, és gyakorlatilag Amerika ingyen védi Kanadát, és ez nem tetszik neki. Ezért, hát bosszúból, vagy nem tudom miért, de úgy döntött, hogy mostantól ne Ontario tó legyen, hanem Lake America, és náluk ugye megváltozik, de a kanadaiak nyilván nem fognak ehhez hozzányúlni.
2: Igen, most megy ez a csatározás itt Kanada meg Amerika között, de hogy ez most már a nagy tavakat is kell, hogy érintse.
1: De mi az, hogy átnevez egy tavat? Tehát, hogy ez milyen, egyrészt ilyen gyerekes, nem? Hogy
2: hogyan toljunk ki a kanadaiakkal? Ott vannak a nagy tavak. Jó, akkor az egyiket azt szerintem nevezzük át. Jó, melyiket nevezzük át? Hát mondjuk az Ontariót. Oké, legyen. Akkor az Ontario, igaz, hogy az a legkisebb közülük, de nem baj.
1: Jó, de és
2: annak ismerik sokan a nevét.
1: Kanadában van a legtöbb tó. Tehát, hogy ezt tőle tanultam, te meg a földrajztanárodtól, tehát, hogy most egyet átnevezel ide vagy oda, de hogy az ottaniakat nem is érinti. Tehát ez olyan, mintha itt a miniszterünk aláírna egy olyan rendeletet, hogy mostantól Amerikát hívjuk, mit tudom én, Yankee-lennek, és nálunk ezt kéne használni, de nyilván az amerikaiak meg nem neveznék át magukat.
2: Igen.
1: Nézze, hogy na, még oda szúrtam. Mi mit nevezzünk át? Mert hogy országon belül azért csinálhatunk ilyet. Legyen a Balaton más, mert most se úgyis elhasználtuk a nevét.
2: Hát szerintem a Velencei tó, mert az lassan már nem is tó. Tehát,
1: ez nem létezik.
2: Hogy azt
1: Velencei
2: kellene.
1: Rét, vagy Velencei síkság.
2: A Velencei sivatag lassan az lesz.
1: A Balaton az lehetne Szoboszlai, mert az most jobban megy.
2: Hát többen ismerik.
1: A Szoboszlai tó.
2: Ez egészen jó. Hát csak az, de várjál, mert akkor Balatonfüred, az meg Szoboszlai Füred lesz.
1: Lehet, hogy hosszú. Igazad lesz, nem lesz
2: Szobó.
1: Jó.
2: Egyszerűen csak Szobó.
1: Szobó?
2: Így, aha, becézve. Tehát, hogy akkor az lesz a de az, hogy Szobótó, az olyan hülye.
1: És
2: hangzik.
1: Akkor a sióüdítő meg lesz a Szobó, és akkor lesz Szobó meg Szobi.
2: Úgy igen, és akkor Szobófüred, Szobó akaratja.
1: Ne, lehet, hogy nem a tavakat kéne, mert ez így túl bonyolult.
2: Meg az nagyon kopinak tűnik.
1: Tehát, igen, legyenek mások a megyék. Úgyis ezek ilyen elhasznált dolgok, hogy mi a megyének a neve. Lehetne valami klasszabb, hogy nem az van, mit tudom én, hogy Komárom-Esztergom megye, hanem nevezzük el gyümölcsökről. Ez lenne a Dinnye megye.
2: Gyümölcsökről. Egyébként tudod, hol szoktam én agyalni? Az ilyen utcanév elnevezéseknél.
1: Ja, hogy igen, de ott csak az a baj, hogy élőből nem lehet elnevezni.
2: Mert ott szerintem az önkormányzatoknál is sokszor törhetik a fejüket, különösen amikor mondjuk új utcát alakítanak ki. De és akkor erre is van többféle tematika, mert az, hogy mindenhol van ugye Kossuth, meg Széchenyi, meg Petőfi, tehát hogy ezek terek utcák, tehát ez odáig oké. Meg főtér, az is van nyilván mindenhol. De ugye az egyik ilyen, mondjuk gyümölcsökről relatíve kevés. Van, amikor növényekről kezdenek elnevezni, az azért gyakori.
1: Nekem a kedvencem Budörsön a Méhecske utca. Az milyen cuki?
2: Ott van ilyen? Na, szóval, hogy ott van ilyen állati beindulás?
1: Annyira nem, ott valahogy ez ragadta meg őket, de igen, ez a virágok nagyon gyakran vannak.
2: Azok nekem nagyon gyakran.
1: Ne felejts be, volt a telkünk, pont ezt akartam mondani, hogy abból végtelen van.
2: Igen, szóval így tényleg az...
1: De miért nem lehet olyat, aki még él? De jó, hogyha mondjuk nem lehet, akkor legalább olyan dolog, ami köthető hozzá. Például milyen király lenne, hogyha zenekarokról lennének elnevezve helyek?
2: Egyébként ez nem egy rossz. Melyik magyar zenekarról neveznél el? Mondjuk lehetne az Omegáról, az LGT-ről, tehát nyilván ugye a Kultikusokról, Neotonról.
1: Edda Művek Körút,
2: igen, és akkor egyszerűen csak EM-nek lehetne rövidíteni.
1: Simán, de hát lehetne, amit tudom én, a AC/DC Sugárút, annyi minden jót lehetne, tehát zenekarokból lehetne, gyümölcsökből lehetne a magyarok tök jó káromkodásban, tehát hogy nagyon színes a skála, tehát lehetne egy ilyen trágárváros.
2: Az jó, azt adnám, de olyan ízesen, tehát, hogy ami vállalható. De most azon gondolkozom, hogy elindulsz a klasszikusoktól, Omegától, LGT-től, AC/DC-től, és akkor eljutsz addig, hogy végén lesz K. Kevin köz, vagy mi?
1: Ez szerintem egyébként simán. Tehát, hogy én adom ezt a dolgot. Annyi kreatív vonulat van, amin el lehetne indulni. Hogy mit tudom én, férgekből, különbözőből.
2: Az miért férgekből?
1: Egy gyűrűs féreg utca, meg... Hát, hogy mi mindig csak a jó dolgokról csinálunk.
2: Jaj, a rossz, a betegségekről is lehetne
1: az
2: akkor.
1: Az milyen nem? Jó. Adenoma Street. Az. Adenoma út. Akkor igen. Lehetne izé.
2: Menjen végig akkor ott a Szifilis utcába.
1: Igen. Májrák köz 2.
2: És akkor jobbra fordul a Tripper téren.
1: Tüdőgyulladásnál balra.
2: Igen, és akkor ott megérkezik a TBC, közön kell átvágni. Igen.
1: A Stroke-nál ott parkolhat.
2: Igen, és akkor a Fityma szűkület sugárúton végig.
1: Na, ott lenne jó lakni, nem?
2: Jó van, ez egy jó ötlet.
1: Még a nemi betegségeket se zárjuk ki.
2: Emlegettem itt a szifiliszt, a trippertek hasonlókat írt.
1: Igen, a közben azt nézem, hogy itt a monitor jön, hogy Velencei túl legyen pocsolya. Ez is a rossz Velencei pocsolya.
2: Ez sajnos
1: az bántó, nem?
2: Bántó, de az a baj, hogy sajnos reális.
1: Igazából ki kell barkobáznunk, hogy kik is vagyunk valójában. Na Muti, ki vagy? Nagyon meglep, mert én írtam.
3: Újjaj. Igen, jó.
1: Oké, meg vagy? Direkt raktam mellé kis mankót is, hogy mindenki értse. És nem Deagville.
2: De... Férfi vagyok?
1: Igen.
2: Valódi férfi vagyok? Nem. Mármint, hogy valódi ember?
3: Nem.
2: Tehát kitalált karakter?
1: Igen.
2: Filmes karakter?
3: Igen.
2: Könyvben is megjelenek?
3: Nem.
1: Nem.
2: Magyar filmes karakter?
3: Nem.
1: Nem.
2: Amerikai?
1: Az nem.
2: Sorozat vagy film sorozat?
3: Film sorozat.
1: Tehát több rész van belőle, igen.
2: Értem. Nagykorú vagyok?
3: Nem.
1: Nem.
2: Tehát kiskorú vagyok.
1: Most olyan ilyen gyerekekre megyünk rá. Márhogy nem? Nem úgy.
2: Ez bajos mondat mostanában.
1: Igen, ezzel óvatosan kell bánni.
2: Bajos mondat. Beindul itt az Ádi bácsizás. Na.
1: A jó értelemben. Igen?
2: Varázsolok?
3: Nem.
1: Nem, hiszen vagy nem tudunk róla.
3: Nem tudunk róla, hogy tudsz varázsolni. Bár egyébként... Olyan rész még nem volt, amiben varázsolsz.
1: Az, aki alakít, annak volt egy ilyen varázsgombás korszaka. Ki is esett néhány év szerintem.
3: Oly, szegény.
1: Ja.
2: Jó, rossz a félnek tőlem a betörők?
1: Ez mit, rossz a cukrom, vagy mit akartál?
3: Igen.
2: Rossz a viszonyom a betörőkkel?
1: Igen. Betoljok, ez hogy lett meg? Igen.
3: Hát ez tök, amúgy onnantól, hogy gyerekszereplő.
2: Nem, mert hogy azt mondtad, hogy azért volt egy pár év, ami így
3: a
2: varázsgomba miatt.
3: Igen, meg a varázsgomba, tehát onnan kiesett. Már azért úgy.
2: Tehát akkor Kevin McAllister vagyok.
3: Igen.
1: Az apa. Igen, Kevin McAllister.
2: És ez is, tehát ez a milyen őrültek vannak a világban. Itt vagyunk a stúdióban Andival is.
3: Ja, igen.
1: Igen. Mert azért ezt mi is megcsinálnánk, nem? Tehát, hogy a kórház tetejéről még készítem a show feeling, nem?
2: Andi simán, tehát belőle ezt ki, amúgy én is.
1: Az apa. Igen, Kevin McAllister.
2: És ez is, tehát ez a milyen őrültek vannak a világban. Itt vagyunk a stúdióban Andival is.
3: Ja, igen.
1: Igen. Mert azért ezt mi is megcsinálnánk, nem? Tehát, hogy a kórház tetejéről még készítem a show feeling, nem?
2: Andi simán, tehát belőle ezt ki, amúgy én is, tehát hogy azért van nekem is.

0: És még néhány háttérinformáció a történethez, hogy ez egy angol állami kórház, tehát hogy itt lehetett volna, nem tudom, hogy volt-e, mert nem ismerte be végül, de hogy lehetett volna valamilyen állami kórházra tett utalás is, bár egyébként sokan ezt a csávót nem halálnak nézték, szerintem félreérthetetlen, mert ugye egy fekete csukjában van, és a kezében pedig ott van a kassa. De hogy van, aki madárijesztőnek nézte, hogy kicsit tompítsa a dolgot. Volt, aki azt mondta, hogy kísértelt, volt, aki megmosolyogta a témát. A csávót egyébként pénzbüntetéssel büntették meg, és egyébként azt nézem, hogy nem is kértek tőle sokat, 200 fontos pénzbírságot, és utólag azzal védekezett, és ez a kedvenc fordulatom a történetében, hogy ő nem is halálnak költözött, ő valójában varjú volt.
1: Igen, egy pengével a kezében.
0: Ez olyan, mint a devecseri sasmadár, nem? Tehát, hogy igazából ő nem halál volt, ő egy varjú.
2: Igen, ő egy ilyen pengés varjú. Igen. Jó, figyelj, egyébként én akkor a helyében már beleálltam volna. Kíváncsi lennék a motivációjára amúgy. Tehát, hogy ő ezt így kitalálta, hogy ez ilyen vicces? Hogy akkor a szívbajt hozzuk az emberekre? Hogy akkor eljött a kaszás itt a kórházba mindenkiért? Érdekes.
1: Szerintem csak akart generálni egy ilyet magáról, vagy én nem tudom. Tehát más nem tudok elképzelni. Hát most miért? Szerinted elmentek neki otthonról és beöltözött, de akkor meg nem védekezne azzal, hogy ő egy madár volt.
0: De szerintem.
1: Varjú.
2: De miért nem áll bele? Akkor vállalja fel.
1: Ez az már ugye a büntetést már egy is úgyis megkapta. Most már mindegy.
0: Ha már így elkaszálták.
2: Hát akkor már simán bele kéne állni. Látod, itt legalább megvan, hogy ki az illető. Hát Kőbányára mai napig szerintem keresik. Ja. A fantomot például.
1: Igen.
0: Többen egyébként azt fizetnének is a szolgáltatásaiért. Na, de hogy itt komoly balhé volt, tehát amikor riasztották a rendőrséget, akkor az is egy furcsa pillanat lehetett. Itt van a cikkből a pontos idézet. Képzeljétek el, fölhívták a rendőrséget, és azt mondták, hogy egy fekete csukjás, köpenyt viselő alak áll a kórház tetején, közvetlenül a főbejárat fölött. Lehet, hogy a halál.
2: Mit mondott erre a diszpécser, hogy ez nem sok jót jelent?
0: Igen, és hogy mondtam? Megismételni? És az ott dolgozó egészségügyi személyzetet, meg az embereket is megriasztott, és akkor egyből kirendelték a rendőrséget, hívtak tűzoltókat is, mert ugye magasról kellett leszedni, mentőt nem kellett kirendelni, mert az ott volt, tehát lehetséges, hogy a pszichiátriai osztályra hamar be lehetett volna tolni, és felszólításra sem jött le, csak állt, mint a halál. Nézte onnan az embereket, akik sétálgatnak, meg az intézkedőket. 50 percig tartott ez a kis live act.
2: Jó, a média hacknek egyébként zseniális, igen. Tehát azt el kell ismerni.
0: És árt ezzel valakinek, de most tényleg? Tehát,
1: hát
0: hogy...
1: azért nem tudom, tehát én biztos, hogy nem örülnék neki, meg tapsikolnék, hogyha látnék egy ilyet.
0: De
1: meg...
0: mi komolyan vennéd, nem elröhögnéd magad?
1: Hát lehet, hogy először elnevetném magam, csak tudod, ott van ebben az a faktor is, hogy mondjuk mi van, hogyha ő öngyilkos akar lenni. Tehát, hogy nem feltétlenül attól ijednék meg, hogy most azt gondolnám, hogy a halál, bár sosa lehet tudni, hanem attól, hogy ugye le fog ugrani.
0: Jó, de kevésbé ijesztő a jelenet mondjuk, hogyha ugyanígy beáll a stráda mellé? Igen. Én lehet, hogy jobban elhiszem, hogy ez egy kísértet, nem?
1: Én ott jobban nevetnék rajta. Az sokkal viccesebb
0: lenne. Nekem ilyen végső állomásos jelenet, hogy újít valami lesz.
2: Ja, kicsit olyan amúgy, igen. Fél biztos, hogy Magyarországon biztos, hogy lenne belőle baleset a nézelődők miatt. Tehát ez ugye mindig így zajlik. Figyelj, lehet, hogy azért a 80 éves Méri néni, aki nem túl jó fizikai állapotban ment be a kórházba, hogy annyira nem vette viccesnek a dolgot.
0: Jó, de akkor máshol tényleg megcsinálták volna, és akkor viccesebb lett volna, vagy mondjuk egy repülőtéren?
1: Hát akár. Mindegyik jobb helyzet, mint az, hogy fölmegyek egy kórház tetejére, és ott állok.
2: Igen, repülőtéren beáll mondjuk a büfébe a sorba.
0: Az gyönyörű. Az gyönyörű.
2: És fölveszik a reakciókat videóra. Na, az mondjuk vicces.
0: Jó, nem tudom, csak mert szerintem tehát vannak most mindenféle ilyen dolgok. Andi, te biztosan tudod, van egy Netflix sorozat, amit például egy házról szól, ahova a ház kvázi bezárja az embereket, igen. És azt úgy reklámozták, hogy volt egy ilyen óriás plakát, amin berendeztek egy ilyen kis üvegterasszerű nappalit, és egy vagy két napot, nem tudom, valamennyit ott töltött egy fizetett ember, kvázi, mintha a plakát beszorította volna, és úgy reklámozták élő emberrel a filmet. Tehát, hogy nekem ez ezzel egy kategória, hogy valamit csinál, csak kéne mögötte legyen valami üzenet, amit tudunk. Akkor lenne igazán értelme.
1: Igen. Mondjuk itt van például itt egy helyi író, akinek van egy könyve, és az egyik szereplője a pestises halálmaszkban van, és ő megcsinálta ezt a halálmaszkot, és akkor beöltözött a könyvfesztiválra, meg egy-két ilyen könyves eseményre, és mondta, hogy őt is azért úgy nézték

0: így először így megijedtek tőle, meg furcsán nézték néha. Úgyhogy ott például ennek így van egyfajta ilyen kis üzenete meg játékosság benne, de azért most tényleg, hogyha kiállok a Strádára egy ilyen halálként, és fogom a kaszát.
1: Igen, de a filmnél az egy kreatív marketing húzás
2: hát
1: volt.
2: Ti nem gondoltatok arra még...
1: A Covid filmjeit azért menőbb lett volna így reklámozni.
2: Ti nem gondoltatok még arra, hogy valamilyen headsből valaminek beöltöztök?
0: Hát én Hetzből nem öltöztem be.
1: Nem, én ilyen farsangi buliba
2: annyi ötletem van. Halloween. Tehát van az a csávó, aki Amerikában úgy öltözik, hogy fölvesz a fejére egy ilyen építkezési sisakot, és a kezében van egy mappa, és csinál YouTube videókat, hogy hova jut be ingyen, és bemegy Disney World-be. Tehát, hogy gyakorlatilag néha láthatósági mellényű is van rajta, és bemegy egy csomó helyre, mert azt hiszik, hogy ő intézkedik. Vagy mondjuk szerintem ugyanezzel az elvel itt is be lehetne jutni egy csomó helyre. De például mindig álmom volt az, hogy bejussak egy ilyen gyors étterem konyhájára. Hogyha szereznék egy olyan szettet, szerintem simán besétálhatnék, senkit nem zavarna.
0: Hát először biztos, csak aztán utána néznék, hogy ki ez az új gyerek.
1: Vár a munkaerőpiac, tehát hogy ha úgy van, akkor ha váltasz,
2: a teljes nagy álmom, és szerintem az gigapoé lenne, és azt kamerázni kéne, bemenni az állatkertben ilyen rovarírtó ruhában, meg a hátadon ilyen sprés dobozzal a pókházba. És nézni, hogy milyenek a reakció, hogy mi van. Megjöttem az írtásra.
1: Igen. Vagy úgy, hogy beöltözöl, mondjuk fölveszel egy ilyen, nem tudom, oroszlán jelmezt, tudod, tehát hogy beöltözöl valamilyen állatnak.
2: Igen, szerintem azt csinálták is bizonyos kínai állatkertek, nem? Hogyha nincsen elég állat, akkor...
0: Igen, azért koala volt, vagy nem koala, mi panda. Pandának
2: beöltözöl és megcsinálod.
1: De figyelj, megnézném, hogy beöltözöl, mit tudom én, gorillának, és oda mész Frankón a gorillák elé, hogy mit reagálnak rá.
0: Ja, tényleg.
1: Ez például tök érdekes lenne.
2: Szerintem ez abszolút működőképes, és meg lehet vele zavarni szituációkat, vagy mondjuk egy foci mérkőzésen beöltözni játékvezetőnek, és lemenni a pályára, és győzködni őket, mint Leslie Nielsen az Enrico Palazzo opera énekesre, hogy én vagyok az igazi. Bizonyított. De ha már a kasszás jelmeznél maradunk, akkor abban meg tudjátok, hogy hova mennék nagyon szívesen? Egy esküvőre.
0: Jaj, az is elég csendben. Morbid lenne.
1: Vagy egy temetésre akkor már nem, tehát hogy azért az lenne az
0: temetés.
1: Igazán.
0: A temetés, júj. Az tényleg a morbidságnak a morbidsága.
2: A temetésen tudjátok, mit csinálnék? Beöltöznék ilyen homokembernek, és a mellette lévő sírboltból másznék ki. Csak így, hogy mennyi az idő? Hányat írunk? Bocsánat!
1: Igen, és azért tudod, nagyon nem mindegy, hogy az esküvőn mondod a fiatal lánynak, vagy pedig a temetésen az idős nénnek, hogy te leszel a következő. Fehér ruhás csuklyás rém tartja rettegésben a helyieket. Állítólag a helyzet már annyira elmérgesedett, hogy sokan sötétedés után egyedül nem mernek kilépni az utcára. A helyiek beszámolói szerint egy fehér lepelben, csuklyában, sőt valaki szerint mennyasszonyi ruhára emlékeztető öltözékben megjelenő alak bukkant fel Szentendrén. Egy férfi videót is készített róla. Elmondása szerint az alak egy ideig mozdulatlanul figyelte, majd amikor közelebb ment hozzá, akkor egyszerűen elsétált. Mások szerint egy parkoló autónál bámulta a sofőrt, vannak, akik attól tartanak, hogy fiatal lányokat és nőket figyel meg. Minden esetre az biztos, hogy valaki egy ilyen fehér hacukában a szentendreieket próbálja rémisztgetni.
2: Te láttad a menny a szörnyet? Már hogy tényleg ilyen mennyasszonynak tűnik a dolog, vagy a hölgy, vannak róla videók, de egy kicsit ilyen, van benne egy kicsit ilyen yeti jelenség is, hogy az összes videó messziről van, meg sötétben, meg ilyen homályos fehér folt.
1: Van ugye ez a, nem tudom, veled szembe jött ez a táncoló orosz nő karakter.
2: Még nem győztél meg.
1: Nem, az egy ilyen ijesztő karakter. Aha. Ha beírod, fog kidobni videókat a Google, az biztos.
2: Már inkább a céges gépre. Táncoló orosz nő, uh-huh. Nem akarom, hogy ilyenekkel dobáljanak utána.
1: Igen, de nem azt írt, hogy rú tánc, az más.
2: Jó. Táncoló orosz nő.
1: Aha, azt hiszem, hogy orosz talán. Hát azért nem fogsz így megijedni. Az lehet, hogyha élőben láttál, akkor megijednék.
2: Aha, keresem.
1: De hogy én egyből rá asszociáltam így a szentendrei rém kapcsán.
2: Jaj.
1: Na megvan.
2: Hát elég sokat kiad, és nem az első találatok között, de azt hiszem rá gondolsz.
1: Rendre visszatérnek ezek a fantomok, meg mindenféle ilyen ijesztgető emberek, ugye mindenhol máshol. Tehát minden...
2: Kicsit olyan, mint aki a mi ez a film, amikor kijön a tévéből a hosszú
1: igen,
2: jólány?
1: Igen, a kör. Igen, kör egy kicsit valóban rá emlékeztet. Hát mondom, ehhez képest a kőbányai fantom, vagy hát tudjuk, hogy Szegeden meg milyen ember van, szóval ők ehhez képest semmi.
2: Azt nézem, hogy itt most a Bükköspatak partján van ez a hölgy, de senki nem ismeri a történetét, és hogy a helyiek már is szövetkeznek, hogy akkor majd elkapják, vagy rajta kapják a hölgyeményt. Én a Fókuszban láttam, és ott találkoztam vele, és ott mutattak egy másikat is, az meg Budatétényben, ilyen ijesztő maszkban beáll embereknek a kertjébe, és ott áll. Azért az is kemény, nem, hogy kinézel este, és ott áll valaki egy fehér maszkban, tiszta, tiszta sikoly.
1: Ilyen harisnyát húz a fejére, ugye? Valami olyasmi.
2: Igen, és róla se tudják, hogy ki, de itt meg már ilyen nyomozást indítottak a lakók, meg kiraktak róla fényképet, mert valami biztonsági kamera lefotózta, és kirakták, hogy mi is figyelünk téged.
1: Az jó, nem hiszem, hogy itt nagyon megijedne. Egyébként tényleg para, tehát hogy most kinéznék a ház elé, és azt látnám, hogy egy ilyen alak állott.
2: Mit csinálsz? Rendőrség, nem?
1: Hívod? Rendőrség, persze, persze.
2: De ez valószínűleg amúgy is para, de a horrorfilmek még rátettek egy lapáttal, nem?
1: Nyilván, igen. És de egy... ugye tudod, mert ha horrorfilm szereplő lennék, akkor menekülnék az emeletre, nem az utcára, az emeletre.
2: Ja, igen, föl, hogy aztán ne tudjál sehova menni, hogyha bármi támadás ér.
1: Igen.
2: Meg ahogyan a Sikoly paródiájában van, hogy van az asztalon egy kés, egy fegyver, meg egy banán, nyilván a banánt fogod megvédekezni. Te mivel bejön egy ilyen, mivel ütnéd le otthon? Mi van, ami nyilván úgy támadhatsz vissza, hogy ő támadott, tehát nagyjából azt a szintet használhatod, de mihez nyúlnál otthon? Rágurítod a zongorát?
1: Hát ezt nem tudom rágurítani.
2: Akkor mit csinálsz? Én kést biztos nem fogok, mert ezt láttam a filmekben, megcsúszik a kezem, engem szúr meg, vagy visszatámad vele, tehát a kés nem jó.
1: Az nem jó, igen. Nem tudom hirtelen egyébként, hogy mihez nyúlnék. Hát most én megfogom a felmosó rongyot. Hát
2: ez nagyon nincs mit,
1: igen,
2: nem?
1: Tehát hogy azért úgy bevallom, hogy nem nagyon tartunk otthon ilyen önvédelmi
2: eszközöket. Tudod, mit használok sokat? Ez ilyen Windex, ilyen ablakpucoló cuccot. Lehet, hogy jól lesprit, arcon spriccelem ilyen klinnel.
1: Na, azt hát én is találnék, az közel van a bejárathoz ráadásul, igen, tehát hogy ahhoz tudnék nyúlni. Tényleg nem tudom.
2: WC-kefe van még, ami úgy viszonylag kézre.
1: Asszal, milyen ijesztő lennél, most képzeld el, megfogod a WC-kefét. Hát lehet, hogy egyébként kiröhögnek.
2: Hát ezért ne pucoljátok le a WC-kefét, mert hatékonyabb fegyver.
1: Vagy a WC-pumpát így rányomod az arcára, baromi nehéz leszedni, mert hogy a vákumon tartja.
2: Hűtőből tejszíjabb, elvakítom, ettől megtántorodik.
1: És ennek rádobálsz 20 deka a felvágottat.
2: Lehet, hogy a tabaszkóval próbálkoznék, mert az csípi a szemét.
1: Ja,
2: a WC-spré, az utcán illatú, az jó.
1: Esetleg tényleg megdobálod egy pár WC-gurigával.
2: Nem, valószínűleg én beülnék a sarokba sírni. Nekem ez lenne a taktikám.
1: És bízol benne, hogy hát, ha megsajnál. Figyelj, vannak mindenhol.
2: Mindenhol megvan a helyi hülye.
1: Igen, innen tatabányáról is tudnék egy-két karaktert emlegetni, direkt nem fogok, mert nem szeretném őket reklámozni.
2: SMS-ben írják, hogy Nyíregyházán van egy csávó, aki odatolja a bicikliét az ablak alá, felmászik rá, és úgy néz be az ablakon.
1: Azért az is para.
2: Ez az, aki ott bámul be a Józsi.
1: Azért az is para.
2: Jó, hát én mondjuk, is szeretem bebámulni.
1: Oké, de azért még se így csinálod. Tehát, hogy azért,
2: tolja a bringáját,
1: azért
2: Jézusom.
1: A kukkolásnak már egy egészen extrém fokozata.
2: Ja, de ha nem csinál semmit.
1: Hanem ott csak néz, akkor is para. Hát ne kukkoljon.
2: Keresi azt a családot, aminek a hangulata megragadja. Hát ez nem az.
1: Még. Az a baj, tudod, hogy ehhez én túl sok gyilkos elméket néztem.
2: Ahogy ezt a műsort zárjuk, én beszokom az oviba. Tehát, hogy én jövő hétfőn, kedden és szerdán oviba szokok.
1: Igen, szurkoljatok nagyon.
2: Hogy jól menjen.
1: A szobatisztaság már egész jól megy Ádinak. Még az gyakorolja, hogy az óvónéniknek szót kell fogadni. Az ebéd utáni alvást élvezni fogja. Így van, igen, még igazából azt nem tudjuk, hogy elég sajt meg tejföl jut-e majd bejön neked az oviban.
2: Nagyon remélem. Hogy szokták mondani, vagy hogy szoktad, halacska csoport, igen. De egyébként tényleg középső csoport lesz, izgalmas, ilyen kis apás beszoktatás következik majd hétfőn, kedden és szerdán, de aztán csütörtökön visszatérek, és isti-biszti karácsonyig maradok, tehát nincs több Szabi.
1: Igen, ezt külön értékelem. A másik egyébként, hogy találjuk ki, hogy vajon Ádinak mi lesz majd a jele az oviban.
2: Amúgy tudod, mi volt? Nem mondtam már? Biztos mondtam már. Ház. Az otthonosság, a megbízhatóság, a stabilitás vagyok. Te mi voltál, bomba?
1: Nézd.
2: Gomba?
1: Nem. Nem. Virág.
2: Micsoda maszkulin. Innen van a rózsaszint érzokni?
1: Együtt érez, nem röhög.
2: Virág? És nem szóltak a szüleid, hogy de hát elnézést, ez fiú, vagy csak az maradt?
1: Nem tudom.
2: Még lehetél volna kaktusz. Milyen virág? Olyan általános?
1: Általános.
2: Az a sárga közepű, fehér?
1: Az a klasszik virág, igen.
2: Kétszikű, egyszikű?
1: Igazából azóta is egy ilyen rejtély számomra, hogy...
2: De miért?
1: Hogy miért lehetett nekem
2: választották,
1: virága. Vagy? Fogalmam nincs, nem tudom. Én ezt csak így tudom, hogy virág volt a jelem.
2: Neked lánytesod van, neki mi volt, traktor?
1: Nem tudom.
2: Nem emlékszel?
1: Nem emlékszem.
2: Hát anyukád virágot tudott hímezni.
1: Ja, lehet, hogy az ment neki egyedül, és akkor azért választotta
2: szegényem,
1: ezt.
2: Szegényem, virágot kaptál, és nem gyopott meg ez egy életre?
1: Hát egy kis ideig azért a pszichoterápia az küzdött vele egy pár évig, de most már egészen túl vagyok rajta.
2: Azon agyalok, mi az igazán férfias virág? Tudsz mondani férfias virágot?
1: Nem.
2: Te napra forgó, de az se olyan pasis.
1: Orhidea. De még az se nagyon.
2: Valami futó. Muskátli.
1: A muskátli, az nem. Nincs olyan, hogy férfias virág szerintem.
2: És sárgarépa? Sárgarépa bimbaja? Felkúszott a fára?
1: Sárgarépa bimbaja?
2: Felkúszott a fára, ez lesz a népdalom.
1: Most ilyen vagy. Na, szóval, hogy drága anyukák, ha adhatok egy jó tanácsot,
2: ne.
1: Mint ex-virágjeles, ex-óvodás, legyetek a voksárvirág, az jó! Kristóf, te vagy az én emberem! Sajnos nem ő volt a jelem.
2: Jön még a kaktusz, meg a voksár, meg a gáspár.
1: De a gáspárvirág, az, hogyne.
2: Volt a gimmingben egy csaj, akit úgy hívtak, hogy búzavirág. Ott is a szülők.
1: Nyári virág. Én nyári virágot ismertem. Nézd a... A voksávirág, igen. Igen. Jó lehetett volna egyébként.
2: Köszönjük ezt az SMS-t.
1: De azt nem hímezni kell, hanem szilikonból megformázni.
2: Nem hímezni kell, hanem álmozni.
1: Az is igaz.
2: Na. Jó.
1: Szóval azt akartam elkezdeni egyébként, hogy anyukák ne, fiúnak léci, ne választatok virágjelet. Köszi.
2: Jó, a ház jó volt, ezt tudom ajánlani.
3: A műsor, ami mosolyjal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen

0: rádió felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgen! Buenos Morgen! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgen! Buenos Morgen!
1: Mosolygós reggelt mindenkinek, 7 perccel járunk fél hét után, elindítom a mai Buenos Morgent, Ári ma picit pihen, de azért hangban itt lesz velünk, mégpedig a Best of pillanatok keretében. Hát nem mondhatnám, hogy a Best az nagyon jó jelző, például az M1-esre. Itt vannak velünk a mi drága hallgatóink is. Gyula azt írja, az egyes úton Tata Herceghalom vonalon lassabb haladás, mindkét irányban nagy forgalom, Óbarok Bicske kereszteződés továbbra is felújítás alatt, tehát ez a helyzet az egyes főút. Az M1-esről viszont sokkal szomorúbb híreim vannak, mert hogy Hegyeshalom irányába Piatorbágynál két furgon és egy kamion ütközött össze. Az érintett járművek a 20-as kilométernél a külső sávot foglalják el. Ennek következtében pillanatok alatt 3 kilométer hosszúra nőtt a torlódás. Ugyancsak a Hegyeshalom felé vezető oldalon, a 85-ös jelű Komárom-Kisbér csomópont után korábban két kamion ütközött össze. A 89-es kilométernél már megszűnt a sávzárás, de a torlódás csak lassan oszlik fel. A határ felé tartók személyautóval a Tata Kocs Nagyfüged útvonalon kerülhetnek. Ez még mindenképpen egy fontos info. Zsolt is itt van velünk. M1 Győr felé Sasfészektől pihenőhely előtt baleset, torlódás, így van. Hát ennek a részleteit mondtam el itt az előbb, úgyhogy ezzel mindenféleképpen tervezzetek, meg tervezzetek azzal, hogy hozzuk ugye a best of pillanatokat, na meg persze a jobbnál jobb slágereket, az útinfók, vagy bármi egyéb üzenet, az természetesen folyamatosan jöhet. SMS és Viber számunk 0620 978 978 5-ös.

poénok néha korábban ébrednek, mint a hallgatók. Ez a Forrás Rádió reggeli műsora íjésről

0: nálunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Képzeld el, rendeltünk pizzát. Te tudtad-e? Mert ezt ugye már tudjuk, hogy a futárok már nem beszélnek magyarul, az egy dolog. De te tudtad-e azt, hogy van egy új innováció, amit bevezettek, ez pedig a kajakód.
2: Kajakód van ilyen? Uh-huh. Kajakóma, én azt ismerem.
1: Nem, most kajakód van. Ez úgy történt, hogy a kislányom már ilyen fektetés-altatás volt, és mi úgy akartuk rendelni a dolgokat, hogy biztosak akartunk lenni abban, hogy megérkezik a futár, még mielőtt ez a fektetés megtörténik, hogy őt ne ébresszük föl. És ezért berendeltük jó előre. Na most az történt, hogy az időpontban, amikor meg kellett volna jönni a pizzának, 4 sajtosat kértünk, akkor fölhívtak minket, hogy sajnáljuk, anomália van, márvány sajt nincs. Ezt hogy oldjuk meg? Hát tegyenek javaslatot. Melyik sajtot duplázzuk meg? Hát akkor legyen a cheddar. Oké, köszönjük. De addigra már kint kellett volna legyen a pizza.
2: Tehát még el sem kezdtén készíteni.
1: Eltelt 20 perc, megint csörög a telefon. Jó napot kívánok, csak azt szeretnénk mondani, hogy márvány sajt nincs, hogy ezt hogy oldjuk meg? Ez már 20 perccel később.
2: És így nem,
1: már...
2: nem mondtad, hogy elnézést, időhurokba kerültünk, ide, vagy mi van?
1: És mi történik most mégis? Ez? Itt már alig bírtuk azt, hogy hajnalt ne fektessük, úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor jó, megyünk altatni, mert mire ezek megoldják, addigra világvége lesz. Ezért elmondtam a csávónak a telefonba, hogy ne haragudjon, másodszorra hívnak, oldják meg ezt a megoldhatatlan anomáliát, és legyenek szívesek, szóljanak a futárnak, hogy ne csengessen. Ó, hát az nem a mi emberünk, de majd megpróbáljuk. Azt nem tette hozzá, hogy nem beszél magyarul a futár. Úgyhogy...
2: Na neki, hogy magyarázod el.
1: Én már mentem altatni. Bemegyek hajnallal. Egyszer csak a pizza egy ilyen 1 órával később, mint ahogyan kéne, így érkezik. Látom, hogy csörög a telefon. Hát ezt én itt most nem fogom tudni felvenni, hanem akkor legyen az, hogy akkor megírom neki SMS-ben, hogy lemegyünk. Na ez öreg hiba volt, mert ugye nem beszél magyarul, tehát fogalma nincs, hogy mi van az SMS-ben.
2: Hát de mi Google fordító, várjál, most megnézem, hogy a Google fordító tud-e filippínóul, mert ezt így megelőregezem, hogy nagyjából valamiféle filippínóul.
1: Akkor majd biztos ez volt, én azt írtam, hogy lemegyünk, de hogyha csak ennyit akarsz, hogy ne csönges, lemegyünk, akkor az hogy hangzik?
2: Mindjárt megnézem.
1: Jó, amíg te ezt írod, én elmondom, hogy oké, idáig eljutottunk. Kiderült egyébként, hogy a futár csöngetett volna, csak hál' Isten rossz csengőt nézett, és máshoz csöngetett. Tehát, hogy valaki ez ő csöngetgetett a teste, de azok nem mi voltunk. És hát végül az lett a megoldás, hogy a feleségem lement. Csak hát. És itt én már benn voltam a kislányom szobájában, már nem lehet világítani a telefonnal, már nem lehet villogni semmivel. Egyszer csak felvillan az órámon egy ilyen, hogy adja meg a kajakódot, jó, nem így van megadva, adja meg a rendelési kódot a futárnak. Na, akkor a feleségem lent, én fent, ő nem tud beszélni a futárral, a futár nem adja oda a pizzát, a feleségem nem érti, miért nem, mert én kaptam a kajakódot. És akkor ott kéri a futár a feleségemtől, hogy írjon be valamit valahova. Kiderült, csak akkor adja át a pizzát, hogyha az SMS-ben a rendelés pillanatában megküldött kódot mi megadjuk a futárnak, amit ugye én kaptam, ő nem volt, és nem értették egymást. Na, tehát hát ott állt a pizzával a filippínó, és a feleségem nem kapta meg a pizzát, és valami kódot kért tőle a filippínó a telefonjába így.
2: Ez egy tessék. Zseniális szituáció. Egy ilyen Adam Sandler vígjátékban tudnám elképzelni.
1: Hát ezzel így eltöltöttünk egy 6-8-10 percet, de most komolyan, mi értelme ennek? Tehát ezzel mit óvsz meg, hogy nem sokszor előfordult az, hogy jött a futár, és valaki az utcán...
2: Random átvette.
1: Ez jó trükk.
2: Aha, átvette másnak a kaját. Figyelj, én közben rákerestem, most ezt itt be fogom játszani.
1: Nem mutasd.
2: Leírva egyébként nagyon jól néz ki, mert huvag ninyong kalampagin ang kampana bababa nakami. Így van leírva. Na, hogy ez hogy hangzik? Várjál.
3: Huvag ninyong kalampagin ang kampana bababa nakami.
2: Na, ha valaki szeretné elmondani filippínó futárnak, hogy ne csenges, lemegyünk, az így hangzik. Mutatom még egyszer, hogy memorizálni de tudjátok.
1: És akkor ezt már össze is vonom az előző blokkunkkal, indítsd.
3: Huwag ninyong kalampagin ang kampana.
1: Komáromban, esztergomban, esztergomban, lábatlanban, lábatlanban, esztergomban, hely! Tisztára, mint egy ilyen kozsóda leleje, nem? Minden meg lesz.
2: A szomorú szamuráj filippínó feldolgozását hallottátok. Igen.
0: Buenos morgen!

0: felel. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Krausz Ferenc lemondott a Corvin láncról, nagyobb forgalomra lehet számítani a napokban, Izland továbbra is az EU egyik legközelebbi partnere marad. Hozom a részleteket a mikrofonnál Nemes Kitti. Szeptember 1-én elkezdődik az iskola, óvoda és nagyobb forgalomra lehet számítani, hívta fel a figyelmet Racsné Galambos Gréta rendőr őrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője.
2: Megnövekedett forgalomra kell számítani az iskolák, óvodák környékén, ugye ez a szorgalmi időszakban nem annyira meglepő, de a hosszú nyári szünet után vissza kell mindenkinek szoknia erre az új időszámításra. Hogyha valaki busszal jár, akkor fontos felhívni arra a figyelmet, hogy a busz takarásából soha ne lépjen az úttestre. Ha késésben van, soha ne fusson a busz után, ne rohanjon át az úton, inkább késsen egy pár percet, mint hogy baleset áldozatává váljon. Hogyha valamelyik gyerek kerékpárral, rollerrel megy iskolába, akkor erre is érdemes egy pár percet szánni, átnézni a kerékpárnak az állapotát, meg vannak-e a kötelező tartozékok, a bukósisak, roller esetén a védőfelszerelés rendelkezésre áll, és csak ezzel engedjék el a gyerekeket.
1: Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus szombaton lemondott a Magyar Corvin Lánc testületben betöltött tagságáról és a Corvin Láncról, amely a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el, írta meg vasárnap a Telex. Krausz Ferenc a portál megkeresésére azt írta, a döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott a testület működése és az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kell töltenie, jelentősen tér egymástól. Ennek számára fájó, de csak egyetlen példája az Élvonal Alapítvány ügye, tette hozzá a fizikus. Izland továbbra is az Európai Unió egyik legközelebbi és legmegbízhatóbb partnere marad, egyebek mellett az európai gazdasági térségen belül, jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke, miután üzenetet váltott az izlandi miniszterelnökkel vasárnap. Az uniós tanács illetékes szóvivője brüsszeli újságírókkal közölte, Costa az izlandi kormányfőnek hangsúlyozta, hogy az EU teljes mértékben tiszteletben tartja az izlandi népnek a vasárnapi népszavazáson kinyilvánított demokratikus választását. Az izlandiak többsége a szombaton tartott népszavazáson úgy döntött, hogy a Szigetország ne újítsa föl a korábban felfüggesztett csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval, derül ki a vasárnap hivatalosan közzétett végleges adatokból. A választási körzetek közül csak a főváros Reykjavik támogatta a csatlakozási tárgyalások újraindítását az Európai Unióval.
0: Időjárás.
1: Ma sok napsütés valószínű, csak késő délután este felé kezd növekedni a felhőzet, de napközben számottevő csapadék még nem várható. A szelet napközben élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet reggel 16, délután pedig 33 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádió felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: Mosolygós reggelt mindenkinek, 7 óra után járunk 4 perccel, ez azt jelenti, hogy már is indítjuk a Buenos Morgan második óráját, pontosabban hát indítom, hiszen egyedül vagyok itt a stúdióban, Ádit a Best of pillanatok keretében hallhatjátok, ahol nem vagytok egyedül, ez természetesen az M1-es autópálya, ott azért továbbra sem egyszerű a helyzet, például Biatorbágynál, mert hogy Hegyeshalom irányába két furgon és egy kamion ütközött össze, az érintett járművek a 20-as kilométernél, az utolsó információink alapján a külső sávot foglalják el. Egyébként a torlódás már feloszlóban van, de még továbbra sem tiszta a helyzet, úgyhogy aki teheti, az inkább kerüljön, és továbbra is lassabban oszlik a torlódás például a 85-ös kilométer környékén, bár az élőtérkép azt mutatja, hogy ott azért már rendezettebb a helyzet, korábban ugye ott is baleset történt, így indítottuk ezt a hetet, remélhetőleg a folytatás sokkal-sokkal nyugisabb lesz. Minden esetre, ha van útinfótok, akkor én örömmel veszem, hogyha beszámoltok róla. SMS és Viber számunk még mindig 0620 978 978 5-ös. Az utolsó nap van a vakációból, holnap már tanév kezdés, remélhetőleg a fiatalok ezt még ki tudják élvezni. Erikák és Bellák, nektek nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok. Ha ismertek Erikát vagy Bellát, akkor el ne felejtsétek felköszönteni őket. Egyébként pedig a mi nyelvünk napja van, igaz Moldovában, de ettől függetlenül még a magyar nyelv is nagyon szép, úgyhogy minden egyes nap megemlékezhetünk erről. Na, szóval ennyit így a mai napról, az M1-esen tehát Oszlóban mind a kettő torlódás, ami nem oszlik, azok a jobbnál jobb slágerek, ja meg persze a csillagok üzenetei, ezeket nem sokára hozom.

Lettel vágsz bele a dolgaidba, de figyelj, nehogy túl hamar kifáradj, egy kis türelemmel ugyanis sokkal szebb eredményeket érhetsz el. A nyugodt tempóma különösen kedvez a bikának. Ne hagyd, hogy mások sürgessenek, egy kellemes beszélgetés új inspirációt hozhat a napodba. Ma könnyedén találsz szavakat minden helyzetben, kedves ikrek, és ezzel mások szívébe is belophatod magad, az este vidám társasági élményt tartogat. Ne hagyd, kedves rákjegyű, hogy apróságok kizökkentsenek, egy otthoni nyugalmas program az este során visszaadja majd az egyensúlyodat. Kedves oroszlán, ma ragyogsz, és mások is felfigyelnek rád, használd ki a helyzetet, de ne hagyd, hogy az egód elragadjon. A részletekbe mélyedve most igazán hatékony lehet a szűzjegyű. Egy apró siker nagyobb önbizalmat ad a következő napokra. A mai jó alkalom a kapcsolatok ápolására, kedves mérleg, most könnyen megtalálod a közös hangot másokkal, egy régi baráttal is újra összefuthatsz. Az intuíciód ma különösen erős, figyelj hát a belső hangodra, kedves Skorpió. A titkok és rejtélyek vonzása izgalmas felismeréseket hozhat. Egy spontán program feldobhatja a nyilas mai napját, fontos tehát, hogy úgy indulj el ma otthonról, hogy új élmények után kutatsz, legalábbis legyen ez a cél. Ma a fegyelem és a kitartáshoz sikert a bak számára, a hosszabb távú terveidben most fontos előrelépést tehetsz. Egy friss ötlet ma szárnyra kaphat, csak merj belevágni, kedves vízöntő, a baráti körödben izgalmas beszélgetések várnak rád. Ma különösen érzékeny vagy mások hangulatára, kedves halak, és könnyen segítesz ott, ahol szükség van rád, egy kis kreatív elfoglaltság pedig békét hozhat a lelkednek.

0: Beat. Két óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnál. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Valami egészen új érkezik. Szeptember 1-én megnyílik az új oroszlányi komód bútoráruház. Hihetetlen választék, rengeteg szín, stílus és bútor az egész otthonodhoz.
2: Ráadásul különleges nyitási akciókkal várunk.
1: Jegyezd meg! Szeptember 1-e oroszlány, népek barátsága útja 35. Komód. Bebútorozunk!
3: Figyelem, horgászok és családok! Szeptember 6-án irány Esztergom, a Búbánat völgyi kerektó.
4: A KEMHEZ országos rekordkísérletre várja a horgászó családokat.
3: Minden résztvevőnek meglepetésekkel és egész nap színes programokkal készülünk. Horgászat, koncertek, gyerekprogramok és rengeteg élmény. Legyetek részesei ti is a rekordnak.
4: További információ
3: a Komárom Esztergom Vármegyei Horgász Egyesületek Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Nézzük, mi a helyzet az utakon. Ugye korábban két baleset is történt az M1-esen. Ezek azért még éreztetik hatásukat. Pontosabban az egyik érezteti hatását Biatorbágy magasságában. A 20-as kilométernél már mindkét sávban megindult a forgalom, de azért még van némi torlódás. Ugye korábban két furgon és egy kamion ütközött össze. Szerencsére ezen kívül azt kell, hogy mondjam, hogy mindenhol rend van. A településeken belül szépen nyugodtan lehet haladni. Legalábbis nem kaptunk ennek ellentmondó információt, és az élő térképen sem látom komolyabb fennakadás nyomát. Ha van közlekedési infótok, ne tartsátok magatokban. SMS és Viber számunk 0620 978 978 5-ös. A segítséget előre is köszönjük.

0: nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Na, legyünk inkább hajótöröttek, jó?
2: Jó, a nyaralási anomáliákkal folytatjuk. Van több
1: hát Robinson Tours, na, hát gondoltam.
2: Hogy lehet így elnevezni egy utazási irodát, hogy Robinson Tours?
1: Igen, nem túl biztató jövőkép. Az igazság.
3: Van ilyen utazási iroda?
2: Volt.
3: Már nincs.
2: Már nincs, igen. Hát figyelj.
1: Van csak felszámolás alatt.
2: Igen. Ajánljuk a hajóutakat a Titanic Cruise-on. Vannak ilyen...
1: Tényleg lehetne még lehetne.
2: A garantált jó utazások. Robinson utazási irodáról azt lehet tudni, most már egyébként előjöttek a magyar érintettek mindahányan, hogy egy balkáni tengerparti utazást ígértek, és volt olyan magyar társaság, ahol például 23 embert befizettek erre, és 4 millió forintot bukott a csapat azon, hogy gyakorlatilag közölte ez az utazási iroda, hogy sorry, fizetésképtelenek vagyunk, csődbe mentünk.
3: Jó, de ez Bulgária, tehát 4 millió forintból 40-en utaztak volna.
1: Igen, Bulgária, Montenegróba is ugye mentek sokan, igen. Tehát most a Robinson Tours mit tud felajánlani? Egy röplabdát rajta egy izével, smiley-val? Tehát, hogy körülbelül ez lesz a kárpótlás?
2: Az milyen, a bolgár bejegyzési társaság levélben azt közölte, hogy már nem rendelkezik a szükséges pénzügyi eszközökkel vállalt kötelezettségei teljesítéséhez. Bocsi!
1: Sorry, csődbe mentünk.
3: De az megvan, hogy az utazók azok ugye charterjárattal mentek volna, és kaptak egy nappal előtte egy SMS-t, hogy hello, ne menj ki a reptérre, mert nem lesz mivel menned. Tehát, hogy azért ez egy durva helyzet, főleg, hogy azt gondolnád, hogy egy utazási iroda az bevét téged. Tehát, hogy amikor ugye nem tudom én, te foglalsz valamit a neten, azt az utolsó pillanatban vissza tudják mondani bizonyos felületeken. Ugye a nagy szállásfoglaló portálokon. De hogy elvileg egy ilyen utazási irodának van hitele ilyen szempontból, tehát tudod, hogy most minden el van rendezve az utazásoddal, aztán meg kiderül, hogy mégsem. Egyébként itt az idő, hogy coming out-oljak gyorsan, mert én egyébként szerdán jöttem Bulgáriából.
2: Na, magad szervezted, vagy?
3: Magam szervezte, hétfőn mentünk a barátnőmmel, szerdán érkeztünk, és azt képzeljétek el, hogy konkrétan olcsóbb volt, mint hogyha Magyarországon tartózkodtam volna. Tehát 10 000 forintos hotelszoba, bementünk a boltba, vásároltunk az élelmiszerboltban üdítőket, csokit, én vettem egy ilyen 2 decis ilyen mentolos 40% alkoholtartalom feletti, nem tudom milyen izét, jól bevásároltunk, és 1700 forintot sikerült a kasszánál fizetnem, úgyhogy én holnap megyek vissza, ne vicceljetek.
1: Várj, az a kemény, egyik unokahúgom most kint van, szerintem mindjárt ráírok, hogy halló,
2: mit hozzon?
1: Haza tudsz, nem, ja, egyrészt, hogy mit hozzon? Ezt majd adáson kívül ezt a 40%-os, hát majd mondjad, mert hogy azon tud-e jutni.
2: De akkor mi került ezen 4 millióba? Már hogy ezen az úton?
1: Hát miért a 23 embernek a.
2: Hát jó, de hogyha tényleg ennyire olcsó az egész.
1: Hát Bulgária olcsó, igen.
3: Az nagyon olcsó, tényleg. Brutális. Én tényleg nem hittem el az árakat.
1: Mindjárt visszamondod a jövő heti nyaralást, és nézel Bulgáriát?
2: Azt tuti. Azt nem értem itt ebben, hogy mi visz rá bárkit arra, hogy egy helyi utazási irodával menjen Magyarországról. Tehát akkor nem alap az, hogy egy magyar utazási iroda útját választod?
1: Hát mondjuk egyébként ezt én sem értem. Tehát, hogy én nem szoktam utazási irodával utazni, bevallom. Nagyon ritka. Vannak olyan úti célok, ahová érdemes azzal menni, ahol zömében ilyen all-inclusive helyek vannak, tehát mondjuk Dominikára érdemes ilyennel menni, Törökországba, tehát ott kedvezőbben jössz ki. De alapvetően, ha ilyen van, akkor is nagy utazási irodába kell menni, amiről tudod, hogy azért az nagyon kis eséllyel megy.
2: Itt valaki azt hitte, vagy valaki meg volt róla győződve, hogy a balkáni üzletemberek megbízhatóak.
1: De arról híresek, igen. Akkor én még nem láttam a Macskajaj című filmet szerintem.
0: Buenos morgen, minden

0: Nálunk itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Egy olvasó van azon felháborodva, hogy strandon vett belépőjegyet, és a strandkasszánál följött neki ez a szokásos borravaló fül, hogy adjon már borravalót csak azért, hogy bemegy a strandra. És arról akartam veletek még egy kicsit beszélgetni itt az anomáliáknál, hogyha itt maradnál Magyarországon, akkor is mennyire túl van árazva minden ilyesmi. És mi ez a borravaló a strandnál?
2: Meg egyébként ez a borravaló, várjál nekem, ott nagy kedvencem, ahol például ilyen önkiszolgáló jelleggel, akár egy kávézóban, vagy bárhol, tehát tulajdonképpen neked csak kiadják, elkészítik, kiadják, odaadják, és hogy akkor igazából nem történik felszolgálás, de itt ugyanez a jegypénztárnál is, hát mi a tökömre adjak én borravalót?
3: Igen, egyébként én is ezt látom, de az a durva, hogy szerintem főleg a fővárosban, ott már így nagyon elterjedt, hogy minden létező üzletben, ahogy a kártyaterminálhoz hozzáérintenéd a telefonodat, nem tudod hozzáérinteni, mert előtte ki kell választani, hogy 0%, 10% vagy 15%, hogy mennyi borravalót szeretnél adni. Tehát, hogy most már mindenfajta profilú üzletnél ez előfordul, és szerintem egyre gyakoribb lesz.
1: És egyébként szerintem egy centire vagyunk attól, hogy ez úgy történjen, hogy mondod ezt, hogy nyújtod a telefon, mert benned van a reflex, hogy egyből oda tartod, és talán egy centire vagyunk attól, hogy beállítják majd alapbeállításnak a legmagasabb borravalót, és ha oda tartod a telefont, egyből az pittyenti, ha előtte nyomtál, akkor van esélyed a nullára.
3: Ádi, ezt már csinálták, képzeld el. Ezt már csinálták, méghozzá fesztiválokon egy teljes szezonnyit, aztán gyorsan a gazdasági versenyhivatalhoz az egyik fesztiválozó így bekopogott, hogy mi ez, hogy 20%-ra van állítva, tehát hogy ilyen volt, és aztán hát jól meg is büntették azt a céget, aki üzemeltette ezeket.
1: És még így is megérte, gondolom én.
2: Lehet, igen. Egyébként nyilván pszichológiára épít. Tehát, hogy vannak olyan emberek, akiknek ilyenkor kvázi nincs pofájuk a 0%-ra nyomni. Na, jelzem az ilyen üzleteknek, boltoknak, ez nem én vagyok.
1: Én megnyomom, én is megnyomom.
2: És simán megnyomom.
1: Úgy is megnyomom, hogyha olyannal vagyok, akinél imponálni akarok. Inkább adok neki pénzt. Tehát, hogyha együtt megyünk és imponálni akarok, akkor adok neked egy 1000-est, és benyomom a nullát.
2: Ja, értem, ezt, mert hogyha a piros honfoglalóról rendelsz lányt, akkor igen, az egy más, tehát, hogy neki nem kell imponálni.
3: Na, és akkor...
1: Az egy társas játék?
2: A piros honfoglaló? Hát, tulajdonképpen társas, igen. Mit ketten szokták játszani általában? A csoportos az feláros. Ezt mesélték a haverok.
1: Egy körből kimaradsz. Bejön az én anomáliám is, ami ugye a lefoglalt nyaralás, és közlik, hogy spórolunk az áramon, és akkor kikapcsoljuk a teljes wellness részleget, tehát ilyenek is vannak. Nektek volt valami olyan anomáliátok, amiben így beleestetek, belefutottatok nyaralás során?
2: Hát figyelj, olyan volt, hogy mit olyan repülőjáratot így átszervezgettek, és ilyen utazás szervező cégen keresztül ment, tehát úgy vettem meg a repjegyet, hogy nem közvetlenül légitársaságnál, nagyon ne csináljatok, mert egyébként borzasztó nagy szívás, tehát mire ők válaszolnak, az nem egyszerű. Meg olyan volt, hogy jártam külföldön, amikor oda mentem a bárpultba, hogy akkor én szeretek így koktélozgatni. Na. És akkor így mondták, hogy akkor Plastex, ugye? Ez nagyon szép volt, és a Plastex az három dolgot takart. Tehát, hogy abban benne volt a szervízdíj, benne volt egy ilyen áfa jellegű, meg volt még valami harmadik. Tehát, hogy ez a, mint a leeltározási díj.
3: Finom benne. Volt az a whisky 37.000 forint.
2: Jó lesz.
1: Mi ragadtunk kint Angliában plusz egy napot.
3: Igen, nagyon romantikus volt.
2: Így
3: együtt mentünk nyaralni, szoktunk ilyet csinálni, igen.
1: Az volt az ominózus francia egyes egy takaros nyaralás.
2: Ja, a részleteket nem szeretném hallani.
3: Én ekkor jöttem rá a recepción, hogy hát utána a szobánál, hogy mit jelent a twin és a double bed közötti különbség, tehát hogy ez a középiskolai angol órán így kivaradt. Úgyhogy ott jöttünk rá, hogy hát ez egy francia egy lesz, és akkor ilyen kis bunkert építettünk kettő közé, és Ádinak valamiért nem volt elég az egy takaró kettőnkre.
1: Itt üzenném a magyar oktatási rendszer hiányosságai közé, ezt is írjátok be, mert saját bőrön ezt megtapasztalni, ez nem volt egy nagy élmény.
2: De te mire gondoltatok a twinnél? Jaj, hát majdnem ikrek vagyunk.
1: Meg a semmire, én úgy voltam vele világlátó, ő volt már ott, tudja, mit kell kérni.
3: Ja, meg az olcsóbb is 5 fonttal, tehát, hogy... Megéri. De tényleg kint ragadtunk Angliában, ami azért izgalmas, mert hogyha a törlik a járatodat, akkor onnantól kezdve egy csomó költséget ők fizetnek ki. Na most mi ott a reptéren szerintem benyomtunk vagy 10 darab fánkot, és azt mind a légitársaság fizette ki.
1: Számlára 10 fánk.
2: Meg még elvitelre 20.
1: Kellett venni egy smokingot, mert ugye egy napot nem töltesz Angliában pluszba ruha nélkül.
2: Ja, hát nyilván persze, ez evidens. Jó, van, tudtok élni, srácok.
0: Buenos morgen, minden hét.

0: Light Session. Light Session. Ha a napnak lassan vége, de a hangulatnak még nagyon nincs. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap este 7-től 9-ig. Este 7-től 9-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az ikonikus goodies-ek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harap rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
3: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Egyre több felé hidegfronti hatás érvényesül. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek. A Győri Audi Eto KC legyőzte a Ferencvárost. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Hálózatkarbantartás miatt lezárják a Temető utcát Esztergomban augusztus 31-én, vagyis ma 8 és 15 óra között, valamint szeptember 4-én 8 és 15 óra között kell erre számítani. A lezárás ideje alatt az utcába gépjárművel nem lehet behajtani. Hétfőn eleinte frontmentes időben lesz részünk, majd délutántól a Dunántúlon egyérkező hidegfront hatására egyre többfelé hidegfronti hatás érvényesül. Az arra érzékenyeknél fejfájás, görcsös panaszok jelentkezhetnek, ingadozhat a vérnyomás. A tüneteket a feltámadó szél is fokozhatja, valamint emiatt ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. Az ország nagy részén a front előtt még hőségben lesz részünk, a melegben bágyadtabbak, tompábbak lehetünk, csökkenhet a szellemi és fizikai munkavégző képesség. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, közölte az időkép. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energia ellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte a főpolgármester vasárnap bejegyzésében a közösségi oldalán. Karácsony Gergely emlékeztetett arra, a hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez, a fővárosi cégek energia és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. És végül sport, a Győri Audi Eto KC 30-24-re legyőzte a Ferencvárost a női kézilabda szuperkupa mérkőzésen vasárnap Székesfehérváron. A mezőny legjobbjának a mérkőzés legeredményesebb játékosát, a 11 gólos Tyasza Stankót választották. A két csapat bajnoki rangadójára az új idényben Budapesten október 31-én, Győrben pedig március 27-én kerül sor.
0: Időjárás.
1: Ma ugyan továbbra is meleg nyárias idő lesz a meghatározó, a napsütést időnként komoly felhők zavarhatják, és helyenként egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. 33 fokig melegszik a levegő. Kedre virradóan a front hatására több helyen lehet zápor, zivatar, sok napsütés várható, helyenként erős széllel.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: Mosolygós reggelt mindenkinek, 8 óra után járunk 4 perccel, azt látom, hogy összességében minden rendben az utakon, úgyhogy valóban mosolygós lehet ez a reggel, mondjuk a fiataloknak talán annyira nem, mert hogy ugye a vakáció utolsó napját írjuk, holnap már tanévkezdés, viszont a holnap még talán lazább lesz. Na persze azért nyilván szokatlan lesz korán kelni, meg ugye a tanévnyitó, stb. Na de ne szaladjunk ennyire előre, maradjunk még a mai napnál. M1-es Biatorbágynál torlódás, ugye ott korábban baleset is történt a 20-as kilométernél, mégpedig 3-as baleset volt a Hegyeshalom felé vezető oldalon, ez fontos. Azt látom, hogy egyik oldalon sem könnyű a haladás, úgyhogy azon a szakaszon torlódás van, ha tehetitek, azt inkább kerüljétek el. Amit viszont ne kerüljetek el, az természetesen a Buenos Morgan. Ebben az órában is folytatjuk a Best of pillanatok felelevenítését, hiszen Ádi egy icipicit pihen így a hét elején, úgyhogy nélküle nyomjuk ezt a reggelt. Viszont a lendület az abszolút töretlen. Ha ebben a segítségünkre vagytok, például útinfókkal, azt megköszönjük. SMS és Viber számunk 0620 978 978 5-ös. Ez utóbbit érdemes már csak azért is memorizálni, mert hogy majd a koktélban például Zimmerer Tomi egy nyereményjátékkal is vár titeket. Ez természetesen kiderül majd 10 után. Ő elárul minden részletet. Én pedig hozom most például Alok slágerét, ez a Wherever You Go.

0: nálunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Belefutottam tegnap egy cikkbe, amiben olyan hírességeket sorolnak, akik vagy kevesebb, vagy több évet vallottak be a valós koruknál.
0: Állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Belefutottam tegnap egy cikkbe, amiben olyan hírességeket sorolnak, akik vagy kevesebb, vagy több évet vallottak be a valós koruknál, majd mindjárt mondok egy-két példát erre.

0: Már nem fogom felsorolni a cikkben felsorolt összes hírességet, de például Mila Kunis, akit ugye mindenki ismer, ő például idősebbnek mondta magát, képzeljétek el. 14 éves volt, amikor jelentkezett az Azok a 70-es évek show szereplő válogatására, és azt mondta, hogy már betöltötte, vagy nem sokára betölti a 18-at, és a producerek csak később tudták meg, hogy ez így van, tehát nem hazudta át magát a nagykorúságon, bár Amerikában ez 21 éve, amikor már ihatsz is, de fölhazudta magát, hogy szerepet kapjon ebben a műsorban.
1: Igen, fiatal lányok szokták néha így feljebb hazudni az életkorukat. Ugye ez így előfordul bizonyos helyzetekben, de ezeket is csak mesélték.
0: J-Lo, ő például sosem tagadta nyíltan a korát, de több interjúban és magazinban is fiatalabbnak tüntettette fel, vagy tüntették fel őt.
1: Hát ő most már azért 50 pluszos.
2: De ez kell is a munka miatt, nem? Tehát, hogy azért ők nagyjából belehelyezkednek egy szerepbe, akár a színészek, akár az énekesek. És hiába öregszel, szóval, hogy meg kell tartanod magad abban a pozícióban, amiben, de ez a színészeknél is ott van, nem?
0: De nem jó az, hogy először eljátszod Júliát, aztán a Dadust. Tehát, hogy szerintem ez tök jó ív, láttam már Terhes Júliát színpadon.
2: Igen, csak a Dadust, tehát, hogy azért alapvetően ameddig lehet eljátszanád a Júliát, meg mégiscsak úgy ismernek. Tehát, hogy megteszel mindent, ameddig lehet, egy idő után lehet, hogy a Dadust játsz. De addig még elmész a megfelelő, nem tudom, plasztikai kezelésre, hirdetett, hogy nem tudom én, 22 éves vagy, de már 32 vagy valójában, tehát hogy egyébként létezik ilyen.
1: Igen, meg azért a J-Lo is szerintem még inkább a feleséget játszaná, nem az anyóst, tehát ha már lehet választani például.
0: És hát itt csomóan mondták a színészek közül, két emeljünk, mindegy, de sokan mondták azt, hogy ők azért mondtak idősebb kort, és ezt lehet, hogy a nők megértik, mert hogy a munkaadó itt jelen esetben a filmkészítők komolyabban vették őt. Tehát, hogy egy 30 év alatt itt nem vesznek annyira komolyan, de hogyha azt mondja, hogy ő már 35, akkor ott komolyan veszik őt, mert már...
1: De ha már 45, akkor meg már azt mondják, hogy már túl idős a szerephez.
2: Akkor megint 35.
1: Akkor megint, tehát az az örök 35.
2: Igen.
0: Jó, de ez tényleg nagyon érdekes, mert abba is bele lehet menni egyébként, hogy mindig többet mondasz. Tehát, hogyha megkérdezik tőlem, hogy hány éves vagyok, akkor mondok egy 5-10-el többet, és akkor mindig azt mondják, hogy új, ahhoz képest milyen fiatalos vagy, és folyamatosan dicsérnek.
1: Nem egy rossz taktika.
2: És szoktad mondani, hogy 70 éves vagyok, és mondják neked, hogy 60-nál többnek Ádi nem nézel ki.
1: Ilyen karcolom az 50-et.
0: Ilyen szempontból amúgy nehéz eset vagyok, mert én voltam az, akit még ilyen 31-2-3-4 éves koromban is személyiztettek, amikor alkoholt akartam menni, tehát hogy nekem nem hitték el. De vannak olyanok is, akik meg már szerintem ilyen 16-15 évesen simán megvesznek bármit, mert idősebbnek tűnnek.
1: Hát igen, ugye a foci világából a Wayne Rudit szokták kiemelni, aki 16 évesen nézett ki 40-nek körülbelül, a dárc világából meg a Luke Littler.
2: De ő a mai napig tartja ezt az arányt. Tehát, hogy ezt a 20-al többnek néz ki arányt, ezt Wayne Rooney sikeresen tartja. Tehát, hogy
1: 40-esen hoz egy 60-at.
2: 40 évesen hozza a brit nyugdíjas alkoholistát. Tehát, hogy nagyjából karaktere így néz
1: mondjuk
2: ki.
1: Úgy is ér. De
0: például Madonnának személyigazolvány nélkül már 20 éve adnának nyugdíjat, közben csak 69 éves.
1: Igen, hát de ő meg egy élő gumibabának néz ki.
3: Buenos morgen! Minden hét.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
2: Itt a nyár utolsó hónapja, és vele együtt a tanévre való készülődés minden költsége. A Plazma Center most egy igazán nagy emeléssel segít kimatekozni a költségeket. Sikeres augusztusi alkalmassági vizsgálat után már életed első két adásával 65 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. A Plazma Center közösségéhez csatlakozva nem csak az iskola kezdés válik könnyebbé, de az életmentő gyógyszerek elkészítéséhez való hozzájárulásoddal egyúttal a világot is jobb helyé varázsolod. Nagyon sok szeretettel várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
3: Teljesen felújított beltér, impozáns álomterasz, koktélok, pizzák, garantált hangulat és te! Szeptember 4-én Szőnyben, a Borünnepen este 8-tól Magna Cum Laude koncert, ezután a Louis rendezvényházban Fortuna Funkiest, Demfon Schulzzal, Ötvössel és Bagóval. Előzenekar a Six Notes. Szeptember 4, Szőny, Louis rendezvényház. Regisztrálj, megéri! www.louisrendezvényház.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: How can I not leak? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. You only live once, let the people see.

0: Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Igen, szóval, hogy itt nagyon el lehet csúszni, és Roland behozott egy szempontot, amire én nem is gondoltam, hogy egy dolog az, hogyha valakinek megtippeled a korát, és mondjuk hölgyek esetében többet tippelsz, ott már nem mented ki magad azzal, hogy ahhoz képest jól nézel ki, de Roland az alsó korhatárt is meghúzta, hogy azért ott is van egy rizikófaktor.
2: Ha persze, hát elmész egy szórakozó helyre, akkor ott azért nehéz megsatszolni manapság már, hogy mondjuk egy fiatal hölgy vajon 16 éves vagy 26. Ez így necces ám, tehát hogy, és mondtam, hogy ez veszélyes.
3: Igen, és ez nyilván a fiatal életkornál van így, hogy ott ilyen 2-3-4 évnek is ugye viszonylag nagy jelentősége tud lenni, és egyszerűen nem látod. Nem látod. Tehát, hogy egyébként tényleg akár szórakozó helyeken, akár amúgy, ilyen 14-15 éves lányok simán tudnak kinézni ilyen 25-26-nak, és nem hiszed el.
2: Igen, és tényleg, és brutális.
3: Hihetetlen.
2: Azért mondom, hogy ez veszélyes, és annak már olyan, hát mondjuk, hogy BTK szempontjából is necces következményei is lehetnek.
1: Igen, azon agyalok közben, hogy nekem van egy tuti megoldásom, egy tuti módszerem, amiben egyébként nagyon sok nő belebukik. Tehát a rengetegen vannak, akik ugye tagadják a korukat, nem vallják be a korukat, és tudod, mi buknak el? Hogy mit tudom én, Horváth Klár,
3: hogy előveszik a Walkman-t.
1: Nem.
3: Egy kicsit hallgatok zenét.
1: Berakom ezt a jó kis táncdal.
3: Van nálam egy jó kis bakelit.
2: Igen.
3: Megyünk Korda koncert.
1: Hogy mondjuk Horváth Klári 73@gmail.com. És akkor mond egy életkort, de a születésével meg benne van az e-mail címével.
2: Jó, hát az a kedvenc számala.
3: Jó, hát nézd, a férfiak legalább azonosak általában.
1: Nekem van olyan lányismerősöm, aki pont ezért, mert ezt elmondtam neki, bevédte saját magának az e-mail címeket egyéb dátumokkal.
2: Ja, hogy neki van, vagy ott többféle verzió.
1: És majd az évek során, ahogyan halad, úgy majd váltogatja, jön fölfele a számokkal.
3: De a hírességeknél is általában így derül ki a dolog, hogy van előzménye mondjuk az online világban annak, hogy valójában hány éves. Tehát, hogy az energetikai szektorban van egy üzletember, akinek most nem mondom ki a nevét. Egy magyar üzletember, képzeljétek el, viszonylag sok részvénye van, komoly nagyvállalatokban volt vezető, és nála például, ha így megnézed a CV-jét, ami így fent van az interneten, akkor az egyik időszakban 62-ben született, aztán 65-ben, aztán 67-ben,
1: ez jó.
3: Aztán 71-ben. Tehát, hogy így brutál, hogy ő így soha nem öregszik.
1: Igen, és van, akinek így az interneten megvannak az előzményei, Sernél meg nemrég találták meg a hieroglifákat, amik alapján meg tudják állapítani, hogy pontosan hány éves.
2: Hát amúgy is az internetes előzmények, az mindig veszélyes. Na!
0: Buenos morgen! Minden hét

0: Nálunk itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Gyerekek, kezdjük el a játékot, szerintem tippelgessünk, mert vészesen közeledünk az óra végéhez.
2: Kezdjünk azzal, amit már itt mondtál, és nem néztem utána. Én egy kiszeltündét akarok tippelni, és hogy kellőképpen vezessem a 18. témát föl, azt kell, hogy mondjam, hogy...
3: Sziasztok! Itt vagyunk egy medenceportin, finom pinyakoláda koktélt iszom. Egészségetekre!
1: Na, akkor imádom. Hány éves a koktél szakértő?
2: Ezen a medence partén hány éves volt? Mondtad a 18-et, nyilván, hogyha kedveskedünk, de azért próbálj meg abból kiindulni, hogy Donatella is már így 20 és 30 között van szerintem valahol.
1: Igen.
2: Tehát akkor mondjuk, hogyha 14 évesen szülte, mert hogyha legyünk vele nagyon kedvesek, én nem tudom.
1: Na, mondj
2: meg egy reálisat. Én azt szeretem mondani, hogy mondjuk 54.
4: Én 56, a forradalmi.
1: Hát majdnem, gyerekek, 10-es dobjatok rá, 66.
4: Tényleg?
1: Azt a rohadt!
5: 66 évesre tűncük, későn szült.
4: Srácok, egyébként jelzem, hogy ha legközelebb lesz szülinapom, lehet kis apró pénzért. Kiszelt üdétől születésnapi köszöntést kérni TikTokon, úgyhogy...
1: Tényleg?
4: Igen. Nagyon vicces. Azt csinálja a kiszelt üdét a kedves hangján, hogy boldog születésnapot kívánok Balázsnak, most lehet 23. Tehát ilyen jellegű üzenet.
2: Egyébként ez tök jó, mert lehetséges, hogy összevágom a meglévőkből. Biztos mond, Pisti biztos köszöntött valahol.
4: Kedves Pisti, egyébként igen.
1: Jaj, na.
2: Csak a három helyszínről összevágom.
1: Na most akkor te kérdezzél.
2: Dobják neked egyet?
1: Dobjál egyet.
2: Jó, figyelj, akkor kapsz egy olyat tőlem, hogy ez jó. Kapjál te is nőt, hogy nehéz helyzetbe hozzalak téged. Bedobom neked Liptai Klaudiát.
1: Csúha! Klau!
2: Kortalan.
4: Hát ő már volt a szomszédokban is.
1: Igen.
4: Tehát ez a durva.
1: Hát 50... 51.
2: Egész jó vagy.
1: Menj.
2: Pisti?
4: Biztos, hogy több. 52-t mondok, ez a biztos.
2: 53.
1: Na, egyre közelebb voltál hozzá.
2: Jó, dobok egyet Pistinek is, jó?
4: Na, figyelek.
2: Megkapott tőlem... hát, melyik legyen? Legyen Tom Cruise.
4: Hát neki az arca az 15 éve konstans ugyanúgy néz ki, tehát hogy az brutál.
1: Van némi tud szerintem.
4: Abban nagyon komoly orvosok izzadnak, tehát hogy azért abban tényleg van kellőképpen munka. Nem tudom, 56.
2: Tényleg?
1: 64.
2: 64
1: már.
2: Ja. Azt a mindenit. Roland, neked hadd dobjam neked azt, amit sokan nem tudtak, nagyon sokáig nem tudták, mert titkolta, nem árulta el. Hány éves lett Eminem?
1: Húha, Eminem.
2: Tudod, olyan, mint Majka, csak külföldön.
1: És szőke. Igen, mint H.P. Baxter és Majka összegyúrva.
2: Nagyjából.
1: Figyelj, 52.
2: Ah, de jó vagy. 53. Zseni vagy. Dobjál nekem.
1: Jó, Sandra Bullock.
2: Sandra Bullock. Ő is a valahol kortalan. Ajaj. Én bajba leszek.
4: Nekem VHS kazettám van meg.
2: Várjál. Mondjál valamit, Pisti. Most én megyek föléd vagy alád.
4: Azt azért ne. 60.
2: 60? Egyébként itt is az lesz, hogy meg fogunk döbbenni, hogy mennyivel idősebb, mint valójában, úgyhogy most följebb mondom, mint gondolom. 61.
1: 62.
2: Azt a mindenit! Te közel voltam.
4: És figyeljetek, ez hogy lehet, hogy Shakira örök 25 éves?
1: Na hát ez az. Sőt, egyre fiatalabbnak néz ki.
2: Fiatalon tartják a haknik.
1: Jó, te jössz, mondj valakit akkor, Ádi.
2: Stoll András.
1: 54.
2: Igen. Pisti?
4: 59.
2: 59?
4: Igen.
2: Kézzel, te tudod a tökéletesen.
1: Tényleg, már idős.
2: 6 évre van a nyugdíjtól a nagyő.
1: Hú, tehát telibe találtad. Jó, akkor most én jövök. Várják, mondok egy fiatalt. Na. Des.
2: 10.
1: Az énekes, Des.
4: Attól függ, mentálisan vagy a valóságban?
2: Ja, 8.
4: Sorry. 28.
2: 28, szerintem annál fiatalabb, mert itt rá fogunk jönni arra, hogy megint mennyivel jobban keresnek ezek a fiatalok. 24.
1: 25. Majdnem sikerült eltalálni.
0: Buenos morgen, minden hétköznap.

0: zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: 5 óra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítása több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya Kertváros. Akácfa utca 31.
3: Nyár, napsütés, élmények. Irány, Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá. Komárom. Határtalanul jó. Három üzlet, elképesztő bútorválaszték.
4: A Komód tatabányai üzletében Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is.
3: Széles választék és fantasztikus akciók várnak.
4: Kanapék, ágyak, nappali és konyhabútorok.
3: És még sok más, rengeteg színben és stílusban. Három helyszín, elképesztő választék, kihagyhatatlan akciók. Komód. Komód. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Kiírták a szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot Európa jövője áll a Bledi Stratégiai Fórum középpontjában. A vendég Ferencváros 2-1-re győzött a Puskás Akadémia otthonában. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal kiírta a szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot. A benyújtási határidő október 30-a. Az MTI-hez eljuttatott közleményükben jelezték, közzétették a közép- és nagyfeszültségű hálózaton elérhető szabad kapacitások kiosztására irányuló pályázatot. A kiírást a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint az energiapolitikáért felelős miniszter felkérése alapján véglegesítették. A pályázatokat szeptember 4-től fogadja a hivatal, a benyújtási határidő október 30-a, az eredményeket legkésőbb december 13-áig közzéteszik. Európa jövője, az uniós bővítés, az európai biztonság és a Nyugat-Balkán helyzete áll az idén 21. alkalommal megrendezett Bledi Stratégiai Fórum középpontjában, amely hétfőn kezdődik a szlovéniai városban. A kétnapos tanácskozáson közép- és dél-kelet-európai állam- és kormányfők, külügyminiszterek, uniós biztosok, valamint gazdasági és szakpolitikai szakértők vesznek részt, többek között Magyar Péter miniszterelnök is. Az idei tanácskozást a jövő közös alakításának ereje mottóval rendezik meg. A résztvevők elsősorban arra keresik a választ, miként alkalmazkodhatnak az országok, intézmények és társadalmak az egyre bizonytalanabb geopolitikai környezethez. A Magyar Közút Nonprofit ZRT munkatársai folytatják a nagy felületű útjavítási munkálatokat a 132-es számú főúton, valamint az egyes számú főúton. Ehhez kapcsolódik, hogy szeptember 1-én kedden az aszfaltozás idejére lezárják az Igmándi út Madách Imre utca csomópontját Komáromban. A lezárt útszakasz a Térfi Gyula utca és az Arany János utca felé kerülhető el. És végül sport, a vendég Ferencváros 2-1-re győzött a listavezető Puskás Akadémia otthonában vasárnap a labdarúgó OTP Bankliga 6. fordulójának záró mérkőzésén. A kupagyőztes és az Európa Ligában főtáblás Ferencváros úgy nyert sorozatban második idegenbeli bajnokián, hogy büntetőt is hibázott a meccsen. Sikerével fellépett a középmezőnybe, míg a felcsutiak a vereség ellenére továbbra is első helyen állnak, közölte az MTI.
0: Időjárás.
1: Ma ugyan továbbra is meleg nyárias idő lesz a meghatározó, a napsütést időnként komoly felhők zavarhatják, és helyenként egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. 33 fokig melegszik a levegő. Kedre virradóan a front hatására több helyen lehet zápor, zivatar, sok napsütés várható, helyenként erős széllel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven alul

0: felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgen! Buenos Morgen! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgen! Buenos Morgen!
1: Buenos Morgen, mosolygós reggelt, 9 óra 5 perc, ez pedig azt jelenti, hogy indítjuk a műsor utolsó óráját. Nézzünk gyorsan körbe az utakon, az M1-esen továbbra is torlódás Biatorbágy magasságában, de már jóval enyhébb, gyakorlatilag egy ilyen szakaszos lassulásnak titulálható inkább, mint ami ugye reggel volt. 2 balesettel indítottuk a mai napot is, remélhetőleg a hétre ezzel be is fejeztük, bár erre azért én nagy összegben nem fogadnék, viszont azt látom, hogy szerencsére minden rendben van. Az M0-áson történt baleset, ezt azért még elmondom nektek, az M1-es felé a 26-os közelében, mármint a 26-os kilométer közelében 4 autó ütközött össze. Elképesztő, valahogy tényleg a mai napra ezek a tömeges balesetek jutnak. Mindenki vezessen óvatosan, vigyázzatok magatokra, meg persze egymásra is. Holnap már tanévkezdés, ne feledjétek, az iskolák, óvodák, bölcsödék környékén megnövekszik majd a forgalom, úgyhogy ott legyetek különösen körül. Mi körültekintően hozzuk nektek a legjobb slágereket, meg persze a best of pillanatokat. Ha ti pedig üzennétek, írjatok SMS és Viber számunk 0620 978 978 5-ös.

0: nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: De vajon igaz vagy hamis? Az mindig jó, amikor a hírszerkesztő behoz híreket, amikben van fake news is. Igazából itt a hírekben is elrejtesz egyet-egyet?
2: Vagy... Meglepetés.
3: Nem, a hírekben természetesen a valódi hírek szólnak. Ügyesen, gondosan, jól válogatva, ráadásul hát a mai hírolvasó felvette. Az egészen parádés.
1: Felvette a rádiós hangját.
4: Na, de drágám, megjöttem. Jó volt a munkahelyen, reklám után folytatom.
3: Nálunk ott csak reklám van.
2: Ez mindig az ahhoz.
4: Mutatok egy kis részletet a következő óra elejéből.
2: És akkor jön 8 másodperc. Azt kell beosztani.
3: Igen, de az a teljes dal.
2: Kinek mennyi jut?
4: Vacsorára best of a tegnapból. Lehet ezt, meg lehet ezt.
2: 8 másodperc után még van vacsora nálatok, de jó.
4: Nálunk mindig van vacsora.
3: Van idő vacsorázni. A mivel töltsék az estét, nézzék egymást.
4: Na, hiszem koffolát, beszélj.
3: Esznek, nézek egy kis sorozatot.
2: Ugye jó, modern romantika.
3: Így van. Na, szóval van nekem két hírem, amit hoztam nektek. Drága jó hallgatók, meg nektek is természetesen itt a stúdióban, kedves Ádi és Roland. Úgyhogy én megosztanám veletek a két hírt, aztán cincáljuk szét. Mind a kettő valamilyen módon hát üdítő fogyasztással kapcsolatos, tehát tulajdonképpen a koffolázást folytatjuk. Az első hír így szól, Guinness rekordot állított fel egy 10 éves londoni kisfiú, aki egy óra alatt 47 nagy pohár málna szörpöt ivott meg. A londoni Islington városrészben élő Omar a rekordkísérletet egy jótékonysági rendezvényen teljesítette, ahol több tucat érdeklődő figyelte, ahogy a megpróbálja megdönteni a korábbi szörpivási csúcsot.
1: Tudod, és az lesz benne a kamu, hogy nem Omar, hanem Homár.
3: A kisfiú a beszámolók szerint hónapokon keresztül készült a kihívásra. Ott a különböző mennyiségű szörpel gyakorolta, hogyan tudja a leggyors megpróbálja megdönteni a korábbi szörpivási csúcsot.
1: Tudod, és az lesz benne a kamu, hogy nem Omar, hanem Homár.
3: A kisfiú a beszámolók szerint hónapokon keresztül készült a kihívásra. Ott a különböző mennyiségű szörpel gyakorolta, hogyan tudja a leggyorsabban, mégis biztonságosan el.

a Wise, valamint a Papa Roach itt volt a Core az imént 5 évvel ezelőttről. Koktél 5 órában, kevés Dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. Augusztus utolsó napján teszed mindezt. Holnap már indul a suli, már ahol, de általában mindenhol. Ez gondolom rossz hír volt. Bocsánat érte. Viszont nem bocsánat a 32 Celsius fokért, ez lesz a maximum, amivel ma találkozol, és szikrázó napsütés. Az éjszaka folyamán viszont elméletileg lehet eső, hát hogy lesz-e, nem tudom, jó lenne, mert lusta vagyok locsolni. Viszont te ne legyél lusta telefont nyomkodni, de nem vezetés közben, hanem akkor, amikor meghallod az óra nyerő dalát, a következő órában érkezik a játék. Az Anconai Szerelmesek a Balatonon című előadásra tudok neked páros belépőt adni. Ez a Monostori Erődben lesz a hétvégén pénteken este 8-kor. A főbb szerepekben Fehér Anna, a Szulák András és Nemcsák Károly. Úgyhogy játékra fel, a következő órában itt lesz az óra nyerő dalajátékunk. Tök egyszerű lesz, higgyétek el, szétszeretlek. Na mindegy, nem is mondok most többet. Annyit mindenképpen, hogy mindjárt a Bulvár Csokor, benne Dr. Béres, előtte Louis, David Puentes-zel, Chapel Ron, Mary Frost, no és Vava. A Sombrita nagy kedvenc volt, ugye? Sőt, még most is az. A kereskedelmi szünet után érkezik, mutatom!

0: minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám

Louis és David Pointe, ez a Golden Summer az újdonság volt a tiéd, csak slágerek közt érkezett. Ez a koktél 5 órában, 3 óráig töltjük együtt az időt, én Tamás, a munka legnehezebb részén kísérlek át, persze a bulvárcsokorral. Nos, a legfrissebb hír és a legfrissebb dal augusztus 24-én jelent meg, ez a Herceggel közös, Mit akarsz a boldogságtól? Persze, Zámbó Jimmy örökségéhez nyúltak hozzá, no de a háttérben azonnal elindult a suttogás, vajon mit szól mindez a Zámbó klán, hiszen tudjuk, Jimmy öröksége mindig forró talaj, a jogdíjak és a feldolgozások körül pedig mindig izzik a levegő a bulvárban, no Dr. Béres azonban nem szívbajos, a hétvégén már a kányavári borbirtokon és az alaegerszegi fesztiválokon tesztelte a népeken az új ütemeket. Ráadásul nem egyedül, hanem a dögös Zsuzsival, alias Kolonival és Veréb Tomival az oldalán. Na, vajon ez a track is letarolja majd a listákat, mint például a Hol van az a lány? Szerinted? Szerintem igen. Bulvárcsokor Dr. Béressel, Herceg mellette, na mindjárt jön. Itt lesz Felix Ján, Sara Bariozzal érkezik Állok és Ella Ayer. A Deep Down lesz a tiéd. Most pedig Mi a fenét akarsz te a boldogságtól?

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinform iroda tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom lépésről lépésre élmény. Komárom határtalanul jó.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
4: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 11 óra, jó napot kívánok! Kiadták az Egyesült Államoknak a Győrben elfogott magyar férfit. Magyar Péter szerint az iskola legfontosabb feladata gondolkodni, tanítani a diákokat. Elkezdődött a 7. Marton Éva nemzetközi énekverseny. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni, jelentette ki a miniszterelnök hétfőn a nagykanizsai Dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a diákok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig minden körülményben. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, hangsúlyozta a kormányfő. Kiadták az Egyesült Államoknak a Győrben elfogott 48 éves magyar férfit, akit gyermekpornográfia miatt kerestek a hatóságok, közölte a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda hétfőn a police.hu oldalon. A közlemény szerint az amerikai hatóságok évek óta több rendbeli eljárást folytatnak gyermekpornográf felvételek birtoklása miatt a férfival szemben, miután a tőle lefoglalt elektronikus adathordozókon ilyen videófelvételeket találtak. A magyar férfi 4 éve bujkált és felvetődött a lehetősége annak, hogy Magyarországon kereshetett magának menedéket. Az amerikai szövetségi nyomozóiroda az évelején kérte a magyar hatóságok segítségét a szökevény felkutatásában. A férfit végül Győrben fogták el március 17-én, ekkor kiderült az is, hogy 2 évig a városban élt. A vádlottat Floridába viszik, majd büntetés végrehajtási intézetbe kerül. A művésznő köszöntőjével, majd a versenyzők fellépési sorrendjének kisorsolásával vasárnap este megkezdődött a Zeneakadémia 7. alkalommal megrendezett Marton Éva nemzetközi énekversenye, amelynek elődöntőiben a világszámos tájáról érkezett 80 fiatal tehetség lép majd a közönség elé. A Zeneakadémia Solti termében hétfőtől szerdáig tartó 6 elődöntőre és a csütörtöki 2 középdöntőre a belépés ingyenes, regisztrációt nem igényel. Ezekben a fordulókban zongora kísérettel állnak pódiumra a versenyzők. A helyezéseken kívül számos külön díjat, köztük fellépési lehetőségeket is kiosztanak majd. A Marton Éva külön díjat a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával az a versenyző veheti át, akinek a versenyen nyújtott teljesítményét a művésznő külön díjazza. Szeptember 3-án megkezdődnek a Rövid utca Visegrádi út és Dunaparti kerékpárút közötti szakaszának útfelújítási munkálatai Esztergomban. A kivitelezés várhatóan szeptember 11-éig tart. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra kell számítani, teljes útlezárásra azonban előreláthatólag csak az aszfaltozás idején 1-2 napig kerül sor. Ennek pontos időpontjáról az érintett lakosságot a helyszínen előzetesen tájékoztatják, kérik az arra közlekedők türelmét és megértését.
0: Időjárás.
1: Gomoly felhős napos idő várható, a késő délutáni óráktól északnyugat felől elkezd határozottabban növekedni a felhőzet, a déli óráktól a Dunántúlon, majd később már a középső ország részben is előfordulhat zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 32 fok között valószínű, késő estére 17 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

hivatalos belépő az Anconai Szerelmesek a Balatonon című előadásra? Nos, ha igen, akkor nagyon fülelj, az óra nyerődalát kell majd keresned, hogy mikor? Súgok, nem sokára. Ez a Koktél 5 órában kevés Duma, jó sok zene, Earson, Years, DJ Snake, Selena Gomez, Dana meg Rehab. Ha ígértem, ha persze, hogy hozom, érkezik az In My Head, én Tamás, rádióz velem!

Persze, hogy a Zsázú AOR lett kiválóan feldolgozva az idei évben. Ez a koktél 5 órában kevés dumával, jó sok zenével és jó, hogy Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz. Ígértem erre az órára neked egy játékot. Ennek a főnyereménye nem más, mint egy páros belépő szeptember 4-ére este 8-ra a Monostori erődbe. A program pedig az Anconai Szerelmesek a Balatonon Nemcsák Károllyal, Szulák Andrával és Fehér Annával. Gyerekek, ezt nem szabad kihagyni. Nos, ide jár a páros belépő abban az esetben, hogyha megtalálod az óra nyerő dalát. Amint ez megvan, küld nekem az Ancona szót. Ancona, K-val, C-vel, ahogy akarod, úgy írod. A lényeg az, hogy küld, hogy Ancona. 0620 97 8 97 8 5-ös, ez ugye a számom, SMS Viber formában jöhet ám. Melyik a dal? No, ha hallod, Pénz és Olá, Helén a közös, figyúz!

James Hype és Miggy de la Rosa az imént a Ferrari repült felétek. Ez a koktél 5 órában kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással, és persze a játékkal. A páros belépő aktuális

a Monostori erődbe az Anconai Szerelmesek a Balatonon című előadásra, Fehér Annával, Szulák Andrával és Nemcsák Károlyjal. Nos, Ancona szó, ne ezt kell küldened, ha meghallod a dalt. Figyúzzad, és figyúzzad a Bulvár Csokrot is Bonnie Tylerrel nem sokára. Addig az Offenbach jön egy halott pénzdal is. Figyelted, ugye? Érkezik Néo, Marcus és Martinus pedig most bombáz a Wonderrel. A kereskedelmi szünet után érkezik.

0: szállunk a bulira. Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az ikonikus goodiesek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harap rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Az Offenbach és Normachi Martin közös Overdrive volt a tiétek, csak slágerek közt repült. Ez a koktél 5 órában, persze, hogy a játékkal. Páros belépő, igen, 4-ére, péntekre, szólt már a Szétszeredlek című dal, ha persze, hogy szólt. Na, még van egy pici időt, küld el nekem az óra végéig, teheted, a következő óra elején pedig ígérem, hogy sorsolok. Addig azonban Bullet Csokor, benne pedig a Velszi rock királynő Bonnie Tyler, aki sajna júliusban végleg lehúnyta a szemét. Az énekesnő amúgy májusban került egy portugáliai kórházba, ahol egy hirtelen fellépő bélperforáció miatt életmentő műtétet kellett végrehajtani rajta. Bár az orvosok az intenzív osztályon mesterséges kómában tartották a felépülését segítve, a szervezete végül aztán feladta a harcot. A búcsúztatás igazi könny áztatta monumentális eseményé vált augusztus közepén. Szülővárosában ezrek vonultak az utcára, amikor a Velszi zászlóval letakart koporsója elhaladt a tömeg előtt, a rajongók zokogva tapsoltak, és a hangszorokból felcsendült a legendás slágere, a Total Eclipse of the Heart. A háttérben persze már is megindultak a találgatások a pop történeti jelentőségű hagyaték és a több évtizedes jogdíjak sorsáról, amelyek most férjére Robert Steinerre szállnak. Na, hogy mi lesz ezekkel? Gondolom, majd az idő eldönti. Bullet Csokor, benne Bonnie Tyler, érkezik Eva Max, a Galantis, és persze most ő, mármint, hogy Bonnie Tyler, David Guettával és Hypertonnal together, itt a kiváló feldolgozás, csak slágerek közdobom.

Fiasztó, és jó, hogy a High Hopes. Ezzel zártam a második órát a koktélban. Elküldted az üzenetedet, benne az Ancona szóval. Páros belépőt adok. Na, hát szerintem aktuális lenne már. Van még kb. 5 percet. A következő órában pedig majd hozom a sorsolást. Most pedig Kitty-t a legfrissebbekkel, aztán Louis.

0: statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Teljesen felújított beltér, impozáns álomterasz, koktélok, pizzák, garantált hangulat, és te! Szeptember 4-én Szőnyben, a Bor ünnepen este 8-tól Magna Cum Laude koncert. Ezután a Louis rendezvényházban Fortuna Funkies, Demfon Schulzzal, Ötvössel és Bagóval. Előzenekar a Six Notes. Szeptember 4, Szőny, Louis rendezvényház. Regisztrálj, megéri! www.louisrendezvényház.hu.
1: Figyelem! Valami egészen új érkezik. Szeptember 1-én megnyílik az új oroszlányi komód bútoráruház. Hihetetlen választék, rengeteg szín, stílus és bútor az egész otthonodhoz. Ráadásul különleges nyitási akciókkal várunk. Jegyezd meg! Szeptember 1-e oroszlány, népek barátsága útja 35. Komód! Bebútorozunk!
0: Ez reklám volt!

0: a Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Kedden elindul a kötelező nyugtaadat szolgáltatás. Kiírták a szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot. Csökkent a sertés és csirkehús kiskereskedelmi beszerzési ára. Nemes Kitti vagyok a Déli Hír összefoglalóval. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal kiírta a szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot. A benyújtási határidő október 30-a. Az MTI-hez eljuttatott közleményükben jelezték, közzétették a közép- és nagy feszültségű hálózaton elérhető szabad kapacitások kiosztására irányuló pályázatot. A kiírást a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint az energiapolitikáért felelős miniszter felkérése alapján véglegesítették. A pályázatokat szeptember 4-től fogadja a hivatal, a benyújtási határidő október 30-a, az eredményeket legkésőbb december 13-áig közzéteszik. Szeptember 1-én elindul a kötelező nyugtaadat szolgáltatás, de az év végéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal nem bírságol, közölte az adóhatóság. A közlemény szerint kettől a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép, amelynek alkalmazásával a nyugta pillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és megőrzés pedig automatikus. Az adóhatóság szerint érdemes kipróbálni a digitális nyugtaadást annak is, aki eddig papírnyugtát használt, hiszen az alkalmazás okostelefonon működik, használatához nincs szükség külön pénztárgépre, és a nyugtaadatokat sem kell utólag kézzel rögzíteni. Közölték azt is, hogy szeptember 1-e és december 31-e között a NAV az edukációra és a gyakorlati segítségre helyezi a hangsúlyt. Ha valakinek nem sikerül az új kötelezettséget rögtön teljesíteni, vagy hiba csúszik az adatszolgáltatásban, ebben az időszakban még nem bírságolnak a revizorok. Augusztus elejére a tavalyi azonos időszakhoz képest csökkent a sertés és a csirkehús kiskereskedelmi beszerzési ára, olvasható az Agrárközgazdasági Intézet összesítéseiben. Az AKI piaci árinformációs rendszer 33. heti adatai alapján a nyers sertéshúsok kiskereskedelmi beszerzési árai 10-23% közötti mértékben csökkentek. A legnagyobb mértékben a sertéscombé, amely csont nélkül mintegy 1130 forintba került, ami az egy évvel korábbi ár 77%-a. A darált sertéshús csak nem 13%-kal lett olcsóbb egy év alatt. A csirke és a csirkemálfilé kiskereskedelmi beszerzési ára éves összevetésben körülbelül 5-10% közötti mértékben csökkent a 33. héten. Szeptemberben is lesz Kisbéren ingyenes jogi tanácsadás. A Családsegítő Központban szeptember 10-én, 14-én, 17-én és 24-én várják az ügyfeleket, mindegyik alkalommal délután 4:30 és 5:30 között.
0: Időjárás.
1: A napsütés mellett a délutáni időszakban elszórtan, de többfelé lehet zápor, eső, zivatargóc, kedden napközben kitisztul az ég, hidegfront mögötti napsütéses idő várható gyenge vagy mérsékelt fátyolfelhőzettel, megélénkülő széllel. A hőmérséklet holnap reggel 17, délután pedig 28 fok körül alakul.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven alatt

kiderül, hogy ki lesz a páros belépő az Anconai Szerelmesek a Balatonon című előadásra. Figyúzz majd, hozom a sorsolást és a bulvárcsokrot is, benne pedig Csányi Rita. Hogy később, meg tudod, ígérem, koktél 5 órában kevés duma, jó sok zene. Itt lesz Rácz Geri, Osóvai Renivel, Maroon 5, Dalno meg Louis,

Korábban Kevés Dzsumával, Jó Sok Zenével és Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz. Mielőtt elvesztenéd a fejedet, próbáld meg használni. Ez a mai napi koktélos bölcsességem. Tedd a memóriába kell, akkor pedig hopp, elő. Bár lehet, hogy nem is kéne elővenned, csak gondolj erre, mielőtt nekiugranál bárkinek is bármiért. Bulár Csókor a következő fél órában repül, benne pedig Csányi Rita. Hogy késő? Na kiderül majd. Jó, segítek, de Anahit. Egy kiváló dalt kapsz is tőle, ígérem. A sorsolást pedig négy dal után ejtem meg. Ki lesz a páros belépő? Vajon? Hova? Segítek? Az Ankonai Szerelmesek a Balatonon című előadásra. Ez a Monosteri Erődben lesz. Fehér Anna, Szulák Andrea és nem csak Károly a főszerepekben. Addig Álláros Szolé és Zála Lárzon, Réta Orano és Masked Wolf. Astronaut in the Ocean. Na így a dal. 5 évvel ezelőtt rohozom. Dobom csak slágerek közt.

varázsoltunk az iménti köbő 3 percben. Álváros Szolér, és persze, hogy az ő mágiája volt itt veletek, csak slágerek közt hoztam. Ez a Koktél, a Forrás Rádió 5 órás magazinja kevés dumával, jó sok zenével, és a mai napon, sőt az egész héten játékkal. Páros belépőket dobálok ám kifelé szeptember 4-ére, este 8 órára a Monostori erődbe, Ankonai szerelmesek a Balatonon. Na ez a program címe Fehér Annával, Szulák Andrával és Nemcsák Károllyal, és veled, hogyha nyersz nálunk jegyet. No, itt a mai sorsolás, ígértem, hát hozom is, itt a kis kalapom előttem, nyúkálok benne, és kiúzzuk egy cetlit, rajta pedig Ildikó neve, aki Komáromból írt. Gratulálok neked, a dalt felismerted, hogy ne ismerted volna, a Halott pénz szétszeretlek című felvétele volt az. Gratula, páros belépő a tiéd! Mondom még egyszer, szeptember 4, péntek este 8 óra, Monostori erőd, Ankonai szerelmesek a Balatonon, ez pedig az előadás címe. Ildikó, a részleteket mindjárt küldöm. Nyugi, ha nem nyertél, már pedig többen is vannak, akik nem nyertek, de holnap itt egy újabb lehetőség, sőt egészen péntekig, mindig ugyanabban az órában, tehát 11 és dél között fogok majd sorsolni, úgyhogy itt most nem érvényes az, hogy aki lemarad, kimarad, mert lemaradni nem tudsz, hiszen ott a holnapi lehetőség is. De en a hit mindjárt a Bulvár Csókorban, előtte a Well Hello, Shawn Mendes, a Hurts és Purple Disco Machine közös, itt pedig Armand van Helden kezdi már is a nagy klasszikkal 2007-ből, csak slágerek közdobom, szól az I Want Your Soul.

0: te vagy a Crash.
1: A Bellello, valamint Miller Dávid közöst játszottam, ez volt a Crash, már a második darabja 3 évvel ezelőttről. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével, és ugye Tamással, no meg ahogy ígértem a Bullár Csokorral, benne pedig Csányi Rita projektje, a Diana Heat, a nemzetközi elektronikus zenei szénában rombantott hatalmasat az elmúlt hetekben, miután a Bellokkával közös Red Flag című trackjüket maga a Trance pápa Armin von Buuren is pörgetni kezdte a világhírű műsorában. Azt suttogják egyébként a klubokban, hogy a track akkora hullámokat vetett, hogy Rita július elején már a romániai Music Outdoor Experience fesztiválon debütált, ahol a közönség szinte megőrült az új ritmusokra. De ne feledjük el a legújabb önálló szívbe markoló drámát sem. Május végén debütált az I Was Wrong című single, no ezt ugye mi is játsszuk. Na ezóta a rajongók folyamatosan azt találgatják a fórumokon, vajon kinek és milyen exnek szólnak ezek a sötét, bűnbánó és nyers sorok. Na vajon a Red Flag elhozza Diana itt számára a végleges globális áttörést az elektronikus topligában? Jegyzem meg halkan, szerintem simán, de a Hill Hill Hill az talán még jobban tetszik nekem. Hozom is mindjárt. Itt lesz Kygo és Donna Summer, Wanna Samorosi, a nagy klasszikkal jelentkezik, és ha már Bulvár Csokor, akkor Diana itt a folytatásban. Hill Hill Hill, csak slágerek közdobom.

0: dallamaira épül, a Just a Little-t hallottad a Just Day tolmásolásában. Ezzel zártam a harmadik órát, de nyitom a negyediket. Jön már is Andi, hozza a legfrissebbeket, aztán a Blackpink és a Jump.
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Egy óra előtt járunk, 3 perccel, szép délutánt kívánok. 100 000-es kiadás az iskolakezdés, holnap két helyen is várják a véradókat. A Bölöni az erdélyi legenda és az Egy kutya nyerték a Veszprém Balaton film piknik közönségdíját. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Az iskolakezdés továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása. Egy átlagos magyar háztartás 107.539 forintot fordít a tanévkezdésre, gyermekenként pedig 66.928 forinttal számol, derül ki a PVC friss kutatásából. Az MTI-hez eljuttatott közleményük szerint a legtöbben továbbra is papírírószert vásárolnak. Füzetet, tollat vagy más taneszközt az iskoláskorú gyermeket nevelő családok 76.1%-a szerez be. Ruházatra és sportfelszerelésre 56.9%, egyéb iskolai felszerelés 44,2%-uk költ. Az online csatornák széles körű használata mellett a hagyományos boltok továbbra is meghatározók az iskolakezdési vásárlások során. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete holnap is várja a véradókat. 13 óra 30 és 17 óra 30 között az Esztergomi Kapcsolatok házában, míg 15 és 18 óra között a Kocsi faluházban nyújthatják karjukat. Szeptember 4-én és 5-én ismét benépesül a komáromi Petőfi Sándor művelődési ház környéke. Koncertek, szüreti felvonulás, főzőverseny, családi és gyermekprogramok, néptánc, mazsoret, kézműves foglalkozások, finomborok és hajnalig tartó buli várja a közönséget a szőnyi szüret és bor ünnepen. A kétnapos rendezvény nagy koncertjein többek között a Magna Cum Laude és Pápai Jóci is színpadra lép. A Bölöni, az erdélyi legenda és az Egy kutya című alkotások nyerték a megújult Veszprém Balaton Film Piknik nagyjátékfilmes kategóriában kiosztott közönségdíját, közölték a szervezők az MTI-vel. A Mozgó Magyar Mozgókép Fesztivál újratervezése után, visszakapcsolódva Veszprém 2020-as kezdeményezéséhez, idén új időpontban augusztus 27-e és 29-e között Veszprémben és Balatonfüreden rendezték meg a Veszprém Balaton Film Pikniket. Az esemény 4500 nézőt vonzott, 8 helyszínen csak nem 70 filmet láthattak a nézők, köztük a legfrissebb alkotásokat és évfordulókhoz kapcsolódó klasszikusokat egyaránt. A fesztiválon megemlékeztek az 50 éve elhunyt Latinovics Zoltánról, Tar Béláról, a 100 éve született Herskó Jánosról és Grunwaldski Ferencről is.
0: Időjárás.
1: Ma a nap további részében szinte felhőmentesen napos idő lesz, csapadékot a térségben nem jósolnak, 30-35 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: A páros belépő kidobva, innen pedig már akkor a lazulásé a főszerep. Hello, koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével, bulvár csokorral, benne pedig Justin Timberlake, tuti, hogy érkezik ez a koktél. Én Tamás, Erik Iglesias, Nora Thiel, BTH és Blackpink, kezd már is a Jump, rádióz velem!

Erik Iglesias, és persze Pitbull, mellettük I am Chino, a Tamu Bian volt a tiétek a tavalyi évből érkezett. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz, 3 óráig teheted. Mielőtt elvesztenéd a fejedet, próbáld meg használni. Na ez a mai napi koktélos bölcsességem. Szerintem nem is lehetne aktuálisabb, mint így 2026-ban. Bulvár Csokor kapod a következő fél órában, benne Justin Timberlake-kel. Előtt azonban még annyi, de annyi jó zene van előttünk, el sem hiszitek. Például CK és Kwame Özsen közöse, itt lesz Red Fu a New Tangle, tü tü tü fú, de jó az. Selena Gomez is egy nagyot énekel, Jude Law pedig most.

Version. Egy olyan dal, ami egyébként rengeteg ideig a slágerlistán volt, mondjuk nem véletlenül, persze Love Wants It, ígyan óta csak slágerek közdobtam. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével, rövidesen pedig bulvárcsókorral. Tiéd lesz a következő fél órában Justin Timberlake. A 85-ös jelű Komárom Kisbér csomópont és a 101-es kilométernél lévő Nagy Szent János Bőny csomópont között korszerű

erősítési munkálatokat végeznek az M1-en. A Hegyeshalom felé tartogat a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, Budapest felé pedig sávelhúzással a külső és a leálló sáv járható. A lezárás ideje alatt a Concó és az Ingmándi pihenő helyekre ki lehet hajtani, ez viszont jó hír. Az viszont annyira nem, hogy az egyes főúton Bicske és Óbarok között a 35-ös kilométernél csomópont építési munka miatt útszűkület mellett autózhattok. 0629489485-ös a számom, ha van valami infód, akkor dobd el nekem, jó, és továbbítom a többieknek. Ugyanúgy, mint ahogy a bulvár csokort is teszem rögvest. Addig, Ketszáj és a Gabriella, jön a Coldplay, no meg Elfalo, és a Like It a kereskedelmi szünet után ér.

0: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Milyen kanapé illik hozzád? Milyen ágyban aludnál igazán jól? És milyen lenne álmaid konyhája? A Komód tatabányai üzletében, Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen, a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is. Elképesztő választékkal és kihagyhatatlan akciókkal várunk. Komód. Bebútorozunk.
2: Figyelem, horgászok és családok! Szeptember 6-án irány Esztergom, a Búbánat völgyi kerektó.
3: A KEMHEZ országos rekordkísérletre várja a horgászó családokat.
2: Minden résztvevőnek meglepetésekkel és egész nap színes programokkal készülünk. Horgászat, koncertek, gyerekprogramok és rengeteg élmény. Legyetek részesei ti is a rekordnak.
3: További információ
2: a Komárom Esztergom Vármegyei Horgász Egyesületek Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

13 évvel ezelőttről, és ez most tök komoly. Koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene. No is Tamás, no meg Burács Okor. Benne pedig a mi Justinunk. Augusztus utolsó napjaiban végre megtörte a csendet, és egy meglepetésszerű Miami koncert fellépéssel, valamint egy exkluzív zenei bejelentéssel tért vissza a nyilvánosság elé, elnémítva mindezzel a házassági válságáról szóló durva pletykákat. Nos, a színfalak mögött az év legnagyobb visszatérésére készülődik. Alig néhány órája derült ki a titok, hogy Justin már gőzerővel stúdiózik, és The Next Move címmel egy gigantikus új albumot, valamint egy 2027-es világturnét is előkészít. De a bulvárlapok nem csak ettől hangosak, a múlt hét végén Justin konkrétan sokkolta a rajongókat Miami-ban, amikor teljesen váratlanul felugrott a színpadra Don't Oliver koncertjén. És mi helyzet a magánélettel? Hát egyelőre nincs új a pletyim, hónapok óta ugye terjedt, hogy felesége Jessica Biel ultimátumot adott neki a korábbi botrányai miatt, és a vállóperes ügyvédek már a ceruzájukat hegyezték. Viszont augusztus közepén egy romantikus dögös fotót rakott ki Justin, és Jessica Biel szíve megenyült. Vagy ilyesmi. Bulvács Okor, benne Justin Timberlake, Jack at the Seal, My Vision, de jó lesz, itt lesz a Sophie and the Giants, no meg a halott pénz is, a mellette

0: mondtam, nyitom az utolsót, az ötödiket James Hype-al és Shamir Battles-szel, jön Andi a legfrissebbekkel, aztán a 7 Seconds!
1: A kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is lehet koncert! Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
3: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 2 óra előtt járunk, 3 perccel, szép délutánt kívánok. Elindult a közmédia megújításáról szóló egyeztetés a Közhangon, még mindig erdőtüzekkel küzdenek a Nyugat-Balkán több országában. Örök erdőkezelések indulnak nyár végén az esztergomi Vaskapóhegyen. Hittaler Andreát hallják, a mikrofon mögött jönnek a részletek. Elindult a közmédia megújításáról szóló egyeztetés a közhang.hu oldalon. Egyelőre az első, a közmédia küldetése című fejezet tölthető ki a 10-ből a honlapon található számláló alapján. A közszolgálatiság jelentése és társadalmi értéke címet viselő második fejezet jövő hétfőn nyílik meg. Az első fejezetben szerepelnek videók, amelyekben idősek és a fiatalok is beszélnek arról, milyen közmédiát szeretnének, illetve mi nem tetszett nekik eddig a közszolgálati műsorokban. Az oldalon rövid összefoglalókat lehet olvasni Európa és Európán kívüli országok közmédiájának működéséről, saját véleményt lehet beküldeni a közmédia küldetéséről, és elolvashatók az eddig beküldött vélemények is. Továbbra is több helyen küzdenek erdő- és bozott tüzekkel Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában, Montenegróban és Észak-Macedóniában. Az oltásban a tűzoltók mellett katonák, önkéntesek és légi egységek is részt vesznek. Szerbiában a deribláti homokpusztán nyugodtan telt az éjszaka, és nem alakultak ki újabb, nagyobb tűzfészkek. Itt a legutóbbi hivatalos felmérés szerint mintegy 4000 hektár érintett a tűz, ebből több mint 3100 hektár erdő. A Vojvodina Szoma állami erdőgazdaság ugyanakkor közölte, hogy ezek az augusztus 17-i adatok és a lángok azóta tovább terjedtek, ezért a végleges kár ennél nagyobb lehet. Az újabb felmérés még folyamatban van. A Pilisi parkerdő a nyár végén erdőkezelési munkálatokat kezd az Esztergom melletti Vaskapuhegy térségében. A beavatkozások célja, hogy a ma még nagyrészt egykorú 70-90 éves erdőkből fokozatosan változatosabb, ellenállóbb, a klímaváltozás hatásainak jobban ellenálló erdők alakuljanak ki. További cél, hogy a legéletképesebb faegyedek több fényt kapjanak, megerősödjenek, miközben kisebb lékek nyílnak az erdőben, ahol természetes úton új facsemeték fejlődhetnek. Az erdőkezelési beavatkozások átmenetileg munkagépek jelenlétével, valamint időszakos korlátozással járhatnak, ugyanakkor mindez azt a célt szolgálja, hogy a térség erdei a következő évtizedekben is biztonságosan látogatható, gazdag élővilágú és a klímaváltozás hatásainak jobban ellenálló erdőkké váljanak. Szeptember 3-án 17 órai kezdett el a Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Milleniumi Alapítványa 1921 a nyugati végeken címmel szervez programot. Az eseményen a nyugat-magyarországi felkelés 105. évfordulója alkalmából tart előadást Nagy Roland történész, levéltáros. A helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Zámbó Kornél kiállítóterme, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma a nap további részében szinte felhőmentes, napos idő lesz, csapadékot a térségben nem jósolnak, 30-35 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: Még itt az utolsóban is, sziasztok, ez a Forrás Rádió 5 órás magazin műsora. Kevés duma, jó sok zene, és persze Tamás, meg Bulvár Csokor benne, Dessel. Jó lesz? Mr. Bent és Vizol, Majka Curtis-szel. Itt az a Little Mix, James Hype, pedig Sami a Battles-en nyitja az órát. Ígértem, hát hozom, érkezik a 7 Seconds. Rádiózz velem!

megérdemelt, és persze Izzal, az Is No Right volt a tiétek, ez a forrás. Benne a koktél 5 órában kevés duma, jó sok zene, ez a műsor hivatott arra egyébként, hogy a munka legnehezebb részén átkísérjen téged. Bulvár Csokorral rövidesen Dash a Porondon, lett volt a strandfesztiválon. Na, arról is mesélek rövidesen. Mielőtt elvesztenéd a fejedet, próbáld meg használni, ez a mai napi koktélos bölcsességem, remélem hasznát veszed. A sziadalnak biztos, mert hogy jó hangulatot csinál, itt lesz az Outliers, jön az S Club 7, 2001 szerintem legnagyobb duradása, de tényleg. Itt pedig Katy Perry, 6 évvel ezelőttről, csak slágerek összrepül.

Koktél 5 órában, kevés Zsumával, jó sok zenével és Damással. Köszönöm, hogy velem tartasz. Háromig tehetett, tehát ha jobban utána számolsz. Frontmentes időben lesz részünk, de csak eleinte. Aztán majd délutántól a Dunántúlon egy érkező hidegfront hatására egyre több felé hidegfronti hatás érvényesül. Na és a parlagfű, valamint a gombák pollen koncentrációja, na az is érvényesül, biztos vagyok benne, már többektől is hallottam, hogy hű, a fene egye már meg megint. Igen, kérem megint, mert hogy magas a koncentráció. A csalánfélék közepes tartományban állnak, ahogy nézem, a többiek pedig alacsony, úgyhogy azokkal nem is foglalkozunk. Szóval parlagfű, gombák és csalánfélék, ők most éppen az ellenségek. Hogy desnek ki az ellensége? Lehet, hogy kiderül a bulvárcsokorból. Na hozom mindjárt, itt lesz Kato és John Alle Farben a Lemon Free-vel, Shows Nota, no meg Sam Smith a kereskedelmi szünet után. Jön

0: Morgen.
1: Buenos Morgen.
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Íj és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánl.

Beto és John, a Tönze Lights Alfolt, a tiétek a tavalyi évből hoztam. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszi, hogy itt vagy. Bulvár csokrot ígértem neked, nesze meg is kapod. Pontosan 9 nappal ezelőtt, 22-én letarolta az augusztusi szezont Attila, mármint hogy Dash. Akkor a buli csapott az Amárdi Strandfesztiválon, hogy csak na. Lehet, hogy még a Balaton is kilépett a medréből. Az a kevés, szegény. No, de a legnagyobb pletykák nem is a fesztiválokról szólnak, hanem arról a gigantikus és feszült drámáról, ami a kulisszák mögött zajlik. Benfentesek szerint ugyanis a stúdiók mélyén már izzik a levegő, ugyanis Dash és legfőbb harcos társa Azaria valami egészen elképesztő dologra készülnek. Hosszú idő után először a Budapest Parkban hozzák vissza élőben a kultikus A Ló Túloldalán című albumot. No és itt jön kérem a Szaft, a rajongók konkrétan megőrültek a hírre, az 1. szeptember 18-ai napra jegyek pillanatok alatt elpárologtak, akkora volt a hisztéria és a virtuális sorban állás a neten, hogy azonnal be kellett jelenteniük a duplázást. Hát szeptember 19-re. Ő mindig duplázik, meg triplázik. Mármint, hogy Azaria. Dash a Bulvár Csokorban, mit lesz mindjárt Felix Jan, Eliza Rose és Calvin Harris, no meg a Honeymoon, ha már itt volt.

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mindig veled.

Jeff és a Hello My Love nagy kedvenc, úgy gondolom, 7 évvel ezelőttről érkezett. Na ezzel zártam ezt az órát és magát a koktélt is, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmed. 10 órától egészen mostanáig az 5 órás magazinműsort hallottad kevés dumával, jó sok zenével és játékkal. Páros belépőt adtam az Anconai Szerelmesek a Balatonon című monostori erődi előadásra. Ez pénteken lesz majd. A játék holnap is folytatódik, 11 és dél között megint csak jön egy óra nyerődala. Tessék fülelni, jó, ha páros belépőt szeretnétek. No, ebből is leszűrted, hogy én akkor holnap érkezem, 10 órakor. Ismét töltögetjük majd a koktélos poharadat. A folytatás a Beatet hozza, érkezik Roland egészen 5-ig. 5-re visszajövök, hiszen az európai kedvencek még itt vannak előttem. Azt át kell, hogy nyújtsam nektek a charterben. 7-től 9-ig pedig DJ Bauli a Light Session 2 órájában. Na, ciao, mindenkinek sziasztok, Shakira, és persze, hogy a Zoo kezdi a következő órát.

0: kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel és Rolanddal és Révül Ádámmal. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól! Kövesd Komáromot online! Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó! Kövesd a várost minden platformon!
4: Figyelem! Valami egészen új érkezik! Szeptember 1-én megnyílik az új oroszlányi Komód bútoráruház. Hihetetlen választék, rengeteg szín, stílus és bútor az egész otthonodhoz.
5: Ráadásul különleges nyitási akciókkal várunk.
4: Jegyezd meg! Szeptember 1-e oroszlány, népek barátsága útja 35. Komód! Bebútorozunk!
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Táplálkozási edukációs sorozatot indít a Semmelweis Egyetem, megkezdődött a humanoid robotok sorozatgyártása Szerbiában. A hétvégén rendezik meg a 76. bányász és 34. villamosnapok programot Oroszlányban. 3 perccel járunk 3 óra előtt, a részleteket Hit Taller Andreától hallják. Új edukációs sorozatot indít a Semmelweis Egyetem. A Semmelweis Help a tányéron című ingyenes, bárki számára elérhető információk célja, hogy tudományos alapokon nyugvó, hiteles, mégis a mindennapokban könnyen megvalósítható táplálkozási tanácsokkal, gyakorlatias tippekkel, valamint a tévhitek eloszlatásával segítse a felhasználókat. Az egyetem mai közlése szerint a Semmelweis Help közösségi oldalain elérhető sorozatban Szabó Adrien, az egyetem Szent Rókus egészségközpontjának dietetikusa mutatja meg, hogy megfelelő táplálkozással akár a tanévkezdéskor különösen időszerű immunerősítésben, akár a betegségek vagy sérülések utáni gyógyulásban, illetve olyan élethelyzetekben, mint a menopauza vagy a várandóság, hogyan lehet támogatni a szervezetet. A most induló sorozat havonta 2-szer jelentkezik majd. Megkezdődött a humanoid robotok sorozatgyártása a nyugat-szerbiai Szabacon. A szerbiai üzemet a kínai Mint Group vállalattal együttműködésben hozták létre. A tervek szerint az üzemben évente több mint 5000 robotot szerelhetnek össze, később pedig gyárthatnak is. A humanoid robotokat a tervek szerint számos területen, egyebek mellett az egészségügyben, a mezőgazdaságban, az iparban és a védelmi ágazatban lehet majd alkalmazni. Alexander Vučić, szerb köztársasági elnök a gyár megnyitóján kijelentette, Szerbia ezzel a humanoid robotok európai sorozatgyártásának úttörőjévé válhat. Szeptember 4-e és 6-a között rendezik meg a 76. bányász és 34. villamosnapok programot Oroszlányban. Lesz többek között kiállítás és könyvbemutató, mécseses felvonulás, csilletoló verseny, veterán autók bemutatója, felléptöbbek mellett a Ladányban a 27, a Dániel Balázs trió és Pribojszki Mátyás, Soltész Rezső, Szulák Andrea és Charlie nagy koncert is lesz. A részletes programot Oroszlány város honlapján találják. Szeptember 5-én szombaton rendezik meg a Környei tóparton a művelődési ház mögötti területen a 6. Henkel környefutást. Az ingyenes sporteseményre a helyszínen a rendezvény sátorban lehet nevezni a reggeli órákban. A szervezők 5 különböző távval várják a mozogni vágyókat, így minden korosztály megtalálhatja a számára megfelelő kihívást. Az ünnepélyes eredményhirdetés 12 órakor kezdődik, ahol minden korcsoport első 3 helyezettjét éremmel és ajándékkal jutalmazzák.
0: Időjárás.
1: Ma napos időben lesz részünk, és az előrejelzések szerint csapadékra sem kell számítani. A szinte felhőmentes időben 30-35 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Kész sok a hölgyeknek, hatalmas pasi az uraknak. Bizony, már is indul a Beat, a délután ritmusa. A következő 2 óra a legfrissebb kedvencekről, a legújabb slágerekről szól. Shakirával indulunk, ez már is a Zoo. Tartsatok velem a mikrofonnál egészen délután 5 óráig. Yeah!

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa, egy klassz hazai kedvenc, a BSV és a Hello után. Folytatjuk azzal az olasz lemezlovassal, aki előszeretettel párosítja a klasszikus vokális hangzást a jövőben mutató Future Rave stílussal. Ő bizony nem más, mint Hypaton, ő állt össze Norma Jean Martinnal, és ebből született meg az Out of My Head.

0: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Itt a nyár utolsó hónapja, és vele együtt a tanévre való készülődés minden költsége. A Plazma Center most egy igazán nagy emeléssel segít kimatekozni a költségeket. Sikeres augusztusi alkalmassági vizsgálat után már életed első két adásával 65 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. A Plazma Center közösségéhez csatlakozva nem csak az iskola kezdés válik könnyebbé, de az életmentő gyógyszerek elkészítéséhez való hozzájárulásoddal egyúttal a világot is jobb helyé varázsolod. Nagyon sok szeretettel várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
3: Teljesen felújított beltér, impozáns álomterasz, koktélok, pizzák, garantált hangulat és te! Szeptember 4-én Szőnyben, a Borünnepen este 8-tól Magna Cum Laude koncert. Ezután a Louis rendezvényházban Fortuna Funkies, Demfon Schulzzal, Ötvössel és Bagóval. Előzenekar a Six Notes. Szeptember 4, Szőny, Louis rendezvényház. Regisztrálj, megéri! www.louisrendezvényház.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. You must pass in my

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled, bizony-bizony a beat első óráját zárjuk, ez pedig azt jelenti, hogy ismételten át kell adjam egy picit a helyemet, jönnek a legfrissebb hírek, információk, természetesen egy újdonsággal nyitjuk majd a következő 60 percet is. Érkezik majd a Blond is, és a Lovers on the Dance Floor.
1: Amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
2: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
5: Figyelem, horgászok és családok! Szeptember 6-án irány Esztergom, a Búbánat völgyi kerektó.
6: A KEMHEZ országos rekord kísérletre várja a horgászó családokat.
5: Minden résztvevőnek meglepetésekkel és egész nap színes programokkal készülünk. Horgászat, koncertek, gyerekprogramok és rengeteg élmény. Legyetek részesei ti is a rekordnak.
6: További információ
5: a Komárom Esztergom Vármegyei Horgász Egyesületek Facebook oldalán.
3: Ez reklám volt!

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok, 4 óra előtt járunk 3 perccel, ismét retro véradást tart szeptember elején a vérellátó szolgálat. Szabaduló kamion hívja fel a figyelmet az emberkereskedelem veszélyeire Budapesten és Pécsen. Szeptemberben is lesz Kisbéren ingyenes jogi tanácsadás. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, már is hozom a részleteket. Szeptember 5-én szombaton tartja 18. országos retro véradását az Országos Vérellátó Szolgálat. A rendezvény célja a vérkészletek feltöltése. Az OVS közlése szerint a véradók ezúttal dupla kalóriapótlási utalványt és egy választható ajándékot kapnak. Továbbá 1000 forint értékű digitális étkezési jegyben részesülnek azok a véradók, akik e-mail címüket már korábban megerősítették, valamint azok, akik az e-mail címüket a retro véradáson adják meg, és azt az OVS által 2 napon belül küldött e-mail szerint visszaigazol. A retrovéradás helyszíneiről és a pontos nyitvatartásról a www.ovs.hu/retro oldalon lehet tájékozódni. A megyében a tatabányai bányásznapon nyújthatják majd karjukat. Vért bárki adhat, aki elmúlt 18 éves, több mint 50 kiló és egészséges. Ne feledjék, egy véradással akár 3 életet is megmenthetnák. Szabadulószoba élményén keresztül hívja fel a figyelmet az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire az a kamion, amely szeptember 8-a és 9-e között Budapesten, 10-e és 11-e között pedig Pécsen várja a téma iránt érdeklődő fiatalokat, tájékoztatta a Pécsi Tudományegyetem az MTI-t közleményben. Azt írták, a Holland Reshape Alapítvány holland kormányzati szervek támogatásával létrehozott, nyerges vontatóból és utánfutóra helyezett szabadulószobává alakított konténerből álló kamionja egy interaktív megelőzési eszköz, amelyen a látogatók játékos feladatokon keresztül kerülnek szembe az emberkereskedelem különböző aspektusaival. A kamion idén Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Üllői út 80 szám alatti parkolójában az egyetem rendészettudományi kar hallgatóinak, Pécsen a Szalai László kollégiumnál pedig középiskolásoknak nyújt oktatási lehetőséget, olvasható a közleményben. Szeptemberben is lesz Kisbéren ingyenes jogi tanácsadás. A Családsegítő Központban szeptember 10-én, 14-én, 17-én és 24-én várják az ügyfeleket, mindegyik alkalommal délután 4:30 és 5:30 között.
0: Időjárás.
1: A napos időszakok mellett ma megnövekedhet a felhőzet a térségben, és számítani lehet esőre, záporra is, 28 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

tanévkezdés előtt egy nappal, vagy szinte már csak fél nappal. Egy biztos, egészen ötig hozom a legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket. Blondie Show már is, és a Lovers on the Dance Floor. A mikrofon már így is.

Rádió mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa, ez szól egészen 5 óráig. Ezt követően érkezik természetesen Zimmerer Tomi a Charterrel, és ne feledjétek, este 7-től még megkoronázzuk az estét a Light Sessionnel. DJ Bóli lesz a ma este rezidense, úgyhogy érdemes tényleg az egész napot velünk tölteni. Egy hazai kedvenccel folytatjuk már is természetesen az újdonságok közül pörgetek egyet. A Honey Beast és Daniel fiáltak össze, ebből született meg a Bárcsak lenni.

0: Light Session. Light Session. Ha a napnak lassan vége, de a hangulatnak még nagyon nincs. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap este 7-től 9-ig. Este 7-től 9-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Három üzlet, elképesztő bútorválaszték.
2: A Komód tatabányai üzletében Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is.
1: Széles választék és fantasztikus akciók várnak.
2: Kanapék, ágyak, nappali és konyhabútorok.
1: És még sok más, rengeteg színben és stílusban. Három helyszín, elképesztő választék, kihagyhatatlan akciók. Komód. Komód. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa 1990. Számoljuk vissza egy picit fejben, 36 évvel ezelőtt volt. Na bizony, ekkor alakult meg a Tégdet, és hát azóta is jó, persze némi kihagyással, de töretlen lendülettel gyártják a slágereket. Igaz, már csak hárman vannak, de Gary, Howard és Mark nemrég szintén előrukkolt egy nagyon klassz újdonsággal. Na ezt játszom nektek. Érkezik már is a Sweet July.

Forrás Rádió mindig veled, benne pedig ugyebár a Beat, a délután ritmus, a Bob Sinclair, hát azért ő sem néhány éve van már a pályán, azt kell, hogy mondjam. Ez volt az I'm Still in Love, a Stadium XL közös slágere. A folytatásban pedig hazai frontról hozok nektek egy nagy kedvencet, hiszen a Halott Pénz abszolút ott van a fesztivál line-upok élvonalában, most már jó néhány éve. Méringerrel, valamint Onodival álltak össze, ebből született meg tavaly a Máshol. Nem akarok.

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled, az a helyzet, hogy a mai beat végére értünk. Én tehát elköszönök, na de ti tartsatok velünk a folytatásban is. Jön a Charter a következő két órában Zimmerer Tomival, majd pedig a Light Session este 7 és 9 között DJ Bólival. Én holnap reggel 6-kor a Buenos Morgenben várlak titeket legközelebb. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Az elmúlt két órában és Rolandot hallottátok.
1: Ha azt hiszed, még egy szép álomban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédő Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 5 óra előtt járunk, 3 perccel szép délutánt kívánok. Újra létrehozzák a fővárosi közfejlesztések tanácsát. Rekordot döntött az augusztusi áramfogyasztás Horvátországban. Új 90 méteres graffiti falat adtak át Esztergomban. Jönnek a részletek, a Forrás Rádió híreit itt Taller Andreától hallják. Újra létrehozzák a fővárosi közfejlesztések tanácsát, amelyről törvényjavaslatot nyújtanak be az országgyűlésnek, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten egy fővárosi 11 milliárdos troli fejlesztésről szóló sajtótájékoztatón. Vitézi Dávid közölte, a döntés a kormány múlt heti ülésén született, és azt javasolják az országgyűlésnek, hogy az eddigi informális típusú működés helyett a közfejlesztési tanácsot törvényi rangon hozzák létre. A kormány és a főváros együttműködése nélkülözhetetlen, és ennek új szakmai politikai kereteket fog adni, amit a város és egyébként az egész ország megérdemel, fogalmazott a miniszter. Rekordot döntött augusztusban a villamos energiafogyasztás Horvátországban, ahol a nyári csúcs terhelés már meghaladta a télit az utóbbi években. Elsősorban a turizmus, a melegebb nyarak és a légkondicionáló berendezések egyre szélesebb körű használata miatt, közölte a horvát villamos energia ipari átviteli rendszerirányító vállalat. Augusztusban rekordnak számító 3400,5 megawattórás óránkénti terhelést mértek. Összehasonlításképpen 2025 telén 3264,2 megawatt óra volt a csúcsérték, míg a nyári maximum 2024-ben 3362,8, 2025-ben pedig 3150,1 megawatt órát tett ki. A horvát gazdasági kamara arra számít, hogy az ország villamos energia igénye a következő években tovább növekszik, a közlekedés, a fűtés és az ipar villamosítása, valamint a digitalizáció, az adatközpontok és a mesterséges intelligencia terjedése miatt. Újabb legális alkotófelülettel bővült Esztergom. Augusztus 30-án vasárnap átadták a Gördeszka park mellett kialakított 90 méter hosszú graffiti falat, amelyet bárki szabadon használhat, írja a dorogimedence.hu. Az átadáshoz közösségi program is kapcsolódott, amelynek résztvevői rögtön birtokba vették az új felületet. A korábban üres fal a graffitisek munkájának köszönhetően már az esemény ideje alatt színes alkotótérré változott. Nem ez az első legális graffitizésre kijelölt helyszín a városban. A Prímás szigeten, ugyancsak a Gördeszkapálya mellett 2025 nyarán készült el egy 10 méter hosszú és 2,25 méter magas fal. A most átadott, jóval nagyobb felület tovább bővíti az utcai művészet kedvelőinek lehetőségeit Esztergomban. A 76. Dorogi Bányásznap szeptember 4-e és 6-a között várja a látogatókat az Otthon téren és a Jubileum téren, ahol a hagyományos bányászünnep és a vidámparki búcsú hangulata egyszerre elevenedik meg. A látványos táncbemutatókkal, gasztronómiai kitelepülésekkel és ingyenes koncertekkel kísért háromnapos fesztivál vasárnap estig tartó felhőtlen szórakozást garantál a Dorogra látogatóknak.
0: Időjárás.
1: A folytatásban a napos időszakok mellett beborulhat az ég, és esőre, záporra is számítani lehet. 28 és 32 fok között ingadozik a hőmérséklet. Az esti és éjszakai órákban már zömében borult lesz az ég, és gyengébb esőre is számítani lehet. 16 fokig hűl le a levegő.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

délutánt a zenei és a slágerlista őrülteknek. Sziasztok, indítom a Forrás Chartert, hétfő van, jönnek az európai kedvencek, a visszatek rovat, na meg Teddy Sims is, a Mr. Noidal ma a 20. Ez Zimmer

Szép délutánt kívánok mindenkinek, a Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 7 óráig pörgetem az európai kedvenceket, és ne felejtjétek, jövök ma is visszatekintő rovattal, Eminem dala lesz itt veletek. Hát persze, hogy a Without Me érkezik DJ Bóli is, a Light Session 2 óráját ma 7 és 9 között tuti, hogy tőle kapjátok. Addig tuti, hogy itt lesz Ariana Grande, aki sokkolta a nagyvilágot, érkezik Madonna is, sőt Ray-ről is mesélek. A pletyka áradat tud érkezik, addig pedig legjobbjaink, Dr. Béres és Herceg újdonsága, megint csak egy Jimmy feldolgozás, mit akarsz a boldogságtól? Na hagyd ne énekeljem tovább, elsőként pedig Olivia Dina blogban, a So Easy to Fall in Love, ma a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem, és az európai kedvencekkel rádiózol, köszönöm, ha így teszel. Jó szórakozás!

Minden hétfőn Európa kedvenc slágerei Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A 18.

18. héten a K-pop Demon Huntersben, na persze, hogy a Golden. Egy kis K-pop vonal itt a charterben. Hétfő európai lista, köszönöm, hogy velem tartasz. Ígértem neked Ray-t, áthozom már is. A 28 éves többszörös Grammy jelölt brit szupersztár az NBC színpadán dobta le a bulvár bombát még augusztus 20-án. Közölte, hogy a következő lemeze az És akkor szerelmes lett címet kapja, de egyetlen árva hangot sem hajlandó rögzíteni belőle, amíg a cím valósággá nem válik. Na de hogy mikor lesz szerelmes a hölgy, ez egy nagyon jó kérdés. Viszont van egy jó hír, alig pár napja szúrták ki a lesifotó sok a Los Angeles-i Six Flags Vinán Parkban, nem más, mint a dögös hollywoodi sztár Michael B. Jordan társaságában. A szemtanúk szerint gyanúsan közelültek egymáshoz a hullámvasúton. Na lehet, hogy mégis így lesz az a szerelem, és akkor jön az új album. Király, várjuk! Itt már nem kell, már mint várni rá, ő érkezik Ray, a Where is my husband? Az európai listán a 17.

A 16. héten Alex Warren az Ordinárival találkoztatok. Hétfőn európai lista itt a charterben. Köszönöm, hogy itt vagytok. Taylor Swift-tel robogunk, a The Fate of Ophelia.

Jackson, no persze, hogy a Billie Jane-nel 1983-ból szállítottam a dalt. A Michael című film kapcsán került ide. A 14. Madonna felkészül. Micsoda nagy öregek, mi? Ó, bocsánat, leöregeztem Madonnát, elnézést. Ó, micsoda, nem találok rá szavakat. Ez a Charter, köszönöm, hogy itt vagy ma az európai listát kapod egészen 7 óráig. Egyébként a hölgy e hónap 16-án ünnepelt a 68. születésnapját, amit egy elképesztően luxus görögországi utazással tett emlékezetessé. Figyelj, 30 éves pasi a Akin Morris társaságában. Figyeled, csupán csekély 30

0: kezdjük általában.
1: Minden hétfőn Európa kedvenc slágerei. Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig.

0: az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! 4 megyében lesz szúnyoggyérítés a héten, kiállítás nyílik Esztergomban, átadták a Nemzetközi Népismereti Film szemledíjait a Néprajzi Múzeumban. Itt Taler Andrát hallják a mikrofon mögött, 3 perc múlva 6 óra, hozom a részleteket. 4 megye 27 településén lesz földi kémiai szúnyoggyérítés a héten, közölte a katasztrófavédelem. A közlemény szerint biológiai lárvagyérítést 2 területen, Győr-Moson Sopron megye nyugati, valamint Pest megye déli részén a Ráckevei Duna ágon végeznek a szakemberek. Mint írták, a települések lakott részein platós gépjárműre szerelt permetező berendezésekkel írtják a szúnyogokat, a készítményt nagyon alacsony dózisban juttatják ki az esti és éjszakai órákban, így a méhekre nincs hatással a beavatkozás, ahogy emberre és házi állatokra sem. A közleményben. Esztergomban szeptember 4-én 17 órától Puxler István fotográfus Black and White című kiállításának megnyitója lesz. A tárlatot megnyitja Edelmeier Zsolt fotóművész, a zenei közreműködő pedig az Edo and Toma Akusztik lesz. A kiállítás a terem vegyes használata miatt előzetes egyeztetéssel, vagy szombati napokon 9 és 17 óra között október 3-áig látogatható lesz az olvasókörben. A részvétel ingyenes. Stanó Hédi filmje nyerte a felnőtt, Szűcs András alkotása pedig az ifjúsági kategória első díját a Sztánai Nemzetközi Népismereti Filmszemlén, amelyet augusztus 27-e és 30-a között 4. alkalommal rendezett meg a Néprajzi Múzeum, közölte az intézmény az MTI-vel. A szervezők tájékoztatása szerint az idei megmérettetésre 55 nevezés érkezett. A 8 tagú szakmai zsűri, amelyben néprajzkutatók és filmrendezők egyaránt részt vettek, 13 ifjúsági és 23 felnőtt kategóriájú alkotást választott be a versenyprogramba. A felnőttek mezőnyében a fődíjat Stanó Hédi Pörgőmorgó jó ember In Memoriam Novák Ferenc Tata című a világhírű koreográfus életútját bemutató alkotása érdemelte ki. Az ifjúsági kategória első díját Szűcs András nyerte el, a sztánai Vince család és a házi sajt készítés folyamatát bemutató Nincs ünnepünk, nincs szabadságunk című filmjével. És végül sport. Farkas Attila egyéniben és párosban is győzött a Mosonmagyaróváron rendezett kerekesszékes tenisz országos bajnokságon. A Los Angeles-i paralimpiára pályázó játékos egyéniben szettveszteség nélkül jutott be a döntőbe, ahol az addig szintén játszmavesztés nélkül álló Lelik Ferenc volt az ellenfele. A két válogatott kiválóság csatájából Farkas jött ki győztesen 6-2-6-3-mal, így 2022 után újra ő emelhette magasba a trófeát. Az egyéni döntőt követően Farkas duplázott, mivel a páros fináléban Pokornyi Tamás oldalán megverte a Csiszár Attila Lelik Ferenc 2.
0: Időjárás.
1: A folytatásban a napos időszakok mellett beborulhat az ég, és esőre, záporra is számítani lehet. 28 és 32 fok között ingadozik a hőmérséklet. Az esti és éjszakai órákban már zömében borult lesz az ég, és gyengébb esőre is számítani lehet. 16 fokig hűl a levegő.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

Justin Bieber és Nicki Minaj, a Beauty and the Beat most a 10. pozícióban. Szép délutánt kívánok mindenkinek, ma már másodszor sziasztok. Folytatom a Forrás Chartert, hétfő van, itt vannak az európai kedvencek, valamint jön majd a Visszatek rovat is. Elménem és a Without Me érkezik, DJ Bóli is a Light Session 2 órájában 7 és 9 között, előtte pedig, no persze, hogy Ariana Grande, aki sokkolta a világot egy hírrel. No de hogy mi az, megtudjátok nem sokára, addig pedig legjobbjaink Zalala, na meg Sam Fender és Olivia Dean, a Rémiink, ez most a 9. helyen. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem, és az európai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!

Nalus Life volt a tiétek, a hetediken pedig a Tama Impala és Jenny Collab Dracula szólt. Ez a charter, a hétköznapi slágerlista. Na mondom a menetrendet, hétfő Európa, na ez van ma, kedda Amerika, a szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, péntek dance chart. És ha már emlegettem az európai listát, akkor ezen repüljünk egészen 2002-ig. Abban az évben ezen a héten Eminem dala volt az első ime, itt a Without Me.

You Love Me, nagyon jó ez a dal, a negyedik pozícióban jelen pillanatban. Skacok, skacok, tessék kapaszkodni a kormányba, Ariana Grande már megint megcsinálta. Emlékeztek még a legendes Thank You Next című himnuszára, amiben név szerint elköszönt az összes exétől. Nos, úgy tűnik, az egyiknél mégis megnyomta a visszagombot, hivatalos ugyanis, hogy Ariana szakított a Wicked Bailey partnerével, Ethan Slaterrel, akivel annó egy hatalmas botrány közepette jöttek össze, és most visszatért a múltjába. A szerencsés nyertes pedig nem más, mint a dögös háttér táncosa Ricky Alvarez, akivel még 11 évvel ezelőtt járt. No, de még mielőtt túl nagy lenne az öröm, itt a fekete leves, a menedzsmentje azért bejelentette ügyesen, hogy amint lecseng a szeptember,

A második a héten Üzsel, Ultra Nati és Imael Angel közöse. Szerintem mindenki ismeri. Moving to the Sun, így a dal, ez a charter. Benne pedig az európai lista. Köszönöm, hogy itt voltál eddig. Maradj mindenképpen, mert hogy már az első helynél vagyunk. Ezügyben a foci VB hivatalos himnuszát emlegetem. Shaq

0: A tiétek. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmeteket, az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint az európai listát pörgettem. Holnap egy újabb adaggal érkezem, itt lesznek az amerikai kedvencek és Bad Bunny is, aki óriási jegyvásárlási őrületet váltott ki, de hogy miért is, kiderül holnap. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai estém DJ Bóli lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek, a viszont hallásra az éjszakás műszaknak. Jó munkát, kitartást, a Light Session-hoz pedig csúdi jó szórakozást. Sziasztok!
1: Hangolódj velünk a bulira! Az ország legismertebb DJ-vel!

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok, 3 perc múlva 7 óra. Táplálkozási edukációs sorozatot indít a Semmelweis Egyetem. Megkezdődött a humanoid robotok sorozat gyártása Szerbiában. A hétvégén rendezik meg a 76. bányász és 34. villamos napokat Oroszlányban. A mikrofon mögött Hitt Taler Andrea, már is hozom az esti hír összefoglalót. Új edukációs sorozatot indít a Semmelweis Egyetem. A Semmelweis Help a tányéron című ingyenes, bárki számára elérhető információk célja, hogy tudományos alapokon nyugvó, hiteles, mégis a mindennapokban könnyen megvalósítható táplálkozási tanácsokkal, gyakorlatias tippekkel, valamint a tévhitek eloszlatásával segítse a felhasználókat. Az egyetem mai közlése szerint a Semmelweis Help közösségi oldalain elérhető sorozatban Szabó Adrien, az egyetem Szent Rókus egészségközpontjának dietetikusa mutatja meg, hogy megfelelő táplálkozással akár a tanévkezdéskor különösen időszerű immunerősítésben, akár a betegségek vagy sérülések utáni gyógyulásban, illetve olyan élethelyzetekben, mint a menopauza vagy a várandóság, hogyan lehet támogatni a szervezetet. A most induló sorozat havonta 2-szer jelentkezik majd. Megkezdődött a humanoid robotok sorozat gyártása a nyugat-szerbiai Szabacon. A szerbiai üzemet a kínai Mint Group vállalattal együttműködésben hozták létre. A tervek szerint az üzemben évente több mint 5000 robotot szerelhetnek össze, később pedig gyárthatnak is. A humanoid robotokat a tervek szerint számos területen, egyebek mellett az egészségügyben, a mezőgazdaságban, az iparban és a védelmi ágazatban lehet majd alkalmazni. Alexander Vučić, szerb köztársasági elnök a gyár megnyitóján kijelentette, Szerbia ezzel a humanoid robotok európai sorozat gyártása úttörőjévé válhat. Szeptember 4-e és 6-a között rendezik meg a 76. bányász és 34. villamos napok programot Oroszlányban. Lesz többek között kiállítás és könyvbemutató, mécseses felvonulás, csilletolóverseny, veterán autók bemutatója, fellép többek mellett a Ladányban a 27, a Dániel Balázs trió és Pribojszki Mátyás, Soltész Rezső, Szulák Andrea és Charlie nagy koncert is lesz. A részletes programot Oroszlány város honlapján találják. Szeptember 5-én szombaton rendezik meg a Környei tóparton a művelődési ház mögötti területen a 6. Henkel környefutást. Az ingyenes sporteseményre a helyszínen a rendezvény sátorban lehet nevezni a reggeli órákban. A szervezők 5 különböző távval várják a mozogni vágyókat, így minden korosztály megtalálhatja a számára megfelelő kihívást. Az ünnepélyes eredményhirdetés 12 órakor kezdődik, ahol minden korcsoport első 3 helyezettjét éremmel és ajándékkal jutalmazzá.
0: Időjárás.
1: Az esti és éjszakai órákban már zömében borult lesz az ég, és gyenge elsőre is számítani lehet. 16 fokig hűl a levegő. Holnap sok napsütésre van kilátás, az előrejelzések szerint eső nem lesz. 24 és 27 fok között ingadozik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc. Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Hétköznap este is. Legyen tánc. Ez a Light Session. Este 8-tól 10-ig.

0: a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban 8 óra van, szép estét kívánok! Az idei évben is megválasztották az ország tortáját és cukormentes tortáját. Az elmúlt napokban több balesethez és egy lakástűzhöz is vonultak a tűzoltók, toronyzene hangjai is felcsendülnek az agostyáni templomból. A hírperceket Nemes Kittitől hallják 2026. augusztus 31-én hétfőn. Az idei évben is megválasztották az ország tortáját és cukormentes tortáját. Előbbi a bíborfehér lett, utóbbi pedig a szilvafácska nevet kapta. Erről mesélt rádiónknak Staracsek Ádám, mestercukrász, az egyik komáromi cukrászda vezetője.
2: Rekordszámú nevezés érkezett, közel 60 nevezésből kellett a szakmai zsűrinek kiválasztani. Én is neveztem amúgy, de most nem sikerült bejutnom, így több év után megpróbáltam újra. Éreztem magamban újra valami inspirációt, vagy nem tudom, valami fordult megint a fejembe, hogy akkor megpróbáljam. Idén versenykírásba, hát így kettő alapanyag volt kiírva, a rögös túró és a tejföl. Hát ezeket vagy mindkettőt, vagy akkor egyiket fel kellett a versenynevezésbe használni. Hát igazából így az erdei gyümölcs, egy túróbetét van benne, akkor egy citrusos tejfölmusz és egy mandulás tejcsok is ropogós. Picit másabb, mint az eddigiek, mert eddigiek általában nagyja részén csokisabbak voltak, vagy valami olajos magot jobban tartalmaztak, és azáltal picit olyan töményebb, tartalmasabb volt. Ez most egy picit másabb kategória lett, így hát így már így csak a versenykiírásból adódóan, hogy tejföl és túró, hogy nem az, hogy valamilyen csoki alapjáraton, hogy ami azért tartalmasabb, nehezem. Ez szilvafácska névre hallgat, szilva, dió, fahé, így az alapízvilág. Mamájának egy ilyen története, hát így a Jenőnek, aki így a verseny megnyerte, hát így mamájához, aki főzte otthon a szilvalekvárt, és akkor ő azon nőtt fel, és akkor így azért lett így akkor szilvás neki a torta.
1: Az Esztergom Kisduna sétány 12-es szám alatti Eitzinger ház felújításához kapcsolódó betonozási munkák miatt szeptember 1-én reggel 7 órától délután 2 óráig ideiglenes forgalmi rend változás várható. A munkavégzés ideje alatt ideiglenesen lezárják a Kisduna sétány, a Lőrinc utca és Kisduna sétány 13-as szám közötti szakaszát. A belváros és a 11-es számú főút a Kisduna sétányon az Árok utca irányából érhető el. A gyalogos közlekedés a Kisduna sétány platánsor felüli oldalán biztosított lesz, közölte Esztergom honlapján. Tatabánya 2027-ben is csatlakozik a Bursa Hungarika ösztöndíj rendszerhez. A város honlapján olvasható beszámolójában azt közölte, a közgyűlés arról döntött, hogy Tatabánya csatlakozik a Bursa Hungarika önkormányzati ösztöndíj rendszer 2027. évi fordulójához. A program célja a szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók támogatása. Az önkormányzat erre 8 millió forintos keretet tervez a 2027. évi költségvetésben. A mostani döntés a város csatlakozásáról és a szükséges önkormányzati forrás biztosításáról szól. A hallgatók számára meghirdetett konkrét pályázat ezt követően jelenik meg. Az elmúlt napokban több balesethez és egy lakástűzhöz is vonultak a tűzoltók. Kigyulladt egy társasház egyik földszinti lakása előző héten szerda délután Tatabányán a Béla király körtéren. Az egyik szobában keletkezett tűz, amelyet két vízsugárral eloltottak a város hivatásos tűzoltói. Összeütközött két autó csütörtök éjjel az M1-es autópálya országhatár felé vezető oldalán Tatabánya térségében. Az 52-es 53-as kilométer között történt balesethez a vármegye székhely hivatásos tűzoltói vonultak. A két járműben összesen 6-an utaztak, a tűzoltók segítettek a forgalmi akadály megszüntetésében. Két személygépkocsi karambolozott csütörtök délután Tatabányán a Búzavirág utcában. A járműveket egy szabadnapos tűzoltó áramtalanította a helyszínen. A tatabányai hivatásos tűzoltók megszüntették a forgalmi akadályt. Árokba hajtott és felborult egy személygépkocsi péntek reggel vértes szőlősön a Sólyom utcában. Az autóban csak a sofőr utazott, aki ki tudott szállni. A helyszínre a tatabányai hivatásos tűzoltók érkeztek, összegezte honlapján a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság. Toronyzene hangjai is felcsendülnek az agostyáni templomból, egy helyi kezdeményezés nyomán ugyanis orgona zene fogja a jövőben kiegészíteni a déli harangszót, közölte a tata.hu. Mint írják, a toronyzene eredetileg a közelmúltban elhunyt Fóner János ötlete volt. A helyi kötődésű Fóner János hosszú ideig volt Sopronváros fúvos zenekarának karmestere, 10 évig pedig igazgatója az ottani zeneiskolának, de nevéhez fűződik a soproni tűztoronyból hallható muzsika is, ő dolgozta ugyanis át a korábbi dallamot. Zentner Miklós, az Agosjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke tartotta a kapcsolatot Fóner Jánossal, és az ő kérésére szervezte meg, hogy két mű, egy Szent Ágostonhoz kapcsolódó egyházi ének, valamint az Ó, du Liber Augustin című dal hallható legyen a jövőben a helyi római katolikus templom tornyából. A két szerzeményt nemrégiben az Agosjáni templom orgonáján játszotta fel Berendi Nándi, és ez a felvétel volt hallható a templom toronyból először augusztus 30-án vasárnap, az idei Szent Ágoston napi búcsú részeként zajló mise után, majd minden nap a déli harangszót követően. Zentner Miklós elmondta, a zenei felvételnek van egy rövidített változata is, és az agostyániak fognak dönteni arról, hogy a hosszabb vagy a rövidebb verziót szeretnék a jövőben naponta hallani, közölte Tata városa honlapján. Nemzeti ünnepünk alkalmából a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság állománya rövid megemlékezést tartott a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság szertárában, írja az igazgatóság honlapja. Augusztus 20-a alkalmából Pósfai Gábor belügyminiszter óra emléktárgyat adományozott kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként Kozák Attila tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Bajnai Katasztrófavédelmi Őrs gépjárművezetőjének. Kozák Attila az elismerést a későbbiekben veszi át. A Három barát egy természet című kiállítás megnyitója lesz Esztergomban, a Duna Múzeumban szeptember 4-én 18 órakor. Az Aranyosi Tamás, Kubovics László és Szekeres János természetfotósok munkáiból válogatott tárlatot Hernádi Ádám polgármester nyitja meg, Nádudvari Zsolt fotóművész mond szakmai értékelést az anyagról, várják az érdeklődőket. És végül sport, néhány hetes kihagyásra számíthat Sassl Natali, a MOL Esztergom kézilabdázója az augusztus elejé Moson-Magyaróvár elleni felkészülési meccsen szenvedett kisebb sérülést, írja a kemma.hu. Sassl-ra a műtét vár, amennyiben a rehabilitáció megfelelő ütemben halad, 4-6 hét kihagyással számolnak, fogalmazott dr. Rátkai Márton csapatorvos. A hírperceket Nemes Kittitől hallották 2026. augusztus 31-én hétfőn. További kellemes rádiózást kívánunk!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Legyen tánc! Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Hétköznap este 8 és 10.

mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Sok zene, kevés duma. Kevés duma. Utóra csak slágerekkel. Csak slágerekkel. Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenét.

0: Rádió.
1: Velünk mind a piszkos kölyök, minden lidér táncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat, az égbolt meglángol. Piszkos kölyök, minden lidér táncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor.

0: táplálsz.
1: Zenére hangolunk, mosolyra késztetünk. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenkinek megfeleljek.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar

minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól.

hogy jövesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja egy olyan szöveg.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar

amikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a fel.

0: Morgan.
1: Buenos Morgan.
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj I. és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6

0: az a rádió, amit a szomszédod is hallgat. Hála neked! Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Van egy múltam,

Soha többé nem látok a klubba. Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kusavrúsok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna. Basza meg a propaganda. Mi a f*** csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van engem, akkor szabadni állnak. Érdekes, hogy átmaguknál nem tartanak, razziák.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: 2 óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
0: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5

0: kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel I és Rolanddal,

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mindig veled.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te

0: Ez a Forrás Rádió. Benne egy újabb hazai kedvenc.
1: Nagyon fáj, átérzem, tegnapot nagyon rég átléptem.
2: Yeah.

0: Rádió. Hallgass minket online, bárhol is vagy. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Van olyan tai chi mozdulat, amitől valaki összefogja magát, anélkül, hogy tudná miért.
2: Nem akarok hazudni. Van ilyen mozdulat. De még nem vagy rá.

0: nálam mindig csak a cuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen edvén.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összetett mozdulatot.

0: tested és az elméd is koncentrál, akkor el tudod érni, hogy képességeid csúcsán teljesíts.
1: Igen, Sensei.
0: Nem kell Sensei-nek hívnod, Rob.
2: Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön,

ébreszteni téged. Buenos Morgan. Ez a Forrás Rádió reggeli sója. I és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6